0: szerelemre születtem.
1: Az se rossz.
0: Na figyeljetek!
1: De van még egy annál is jobb.

Ma túl sok a legjobb. Köszönjük szépen! Érezhetően a vége felé vagyunk, érzitek? Tartalmilag, ahogy így fel van építve a műsor, ez így... Hát jó, nem azt mondom, hogy húsvágó meg a hídverő, de azért... Szövegben ott vagyunk a végénél. Mutatom. Ez tényleg az utolsó szám, hogy most jön. Hát kicsit hatásvadász szerintem is, de hát most mit csináljuk? Ebben a korban az ember rámegy a hatásra, meg annak a vadászatára. Ha ez a vég... Ez egyszerű, de szép.

Jó, így is vége lehetne, de ez olyan, olyan mint hogy elvágták volna, nem? Folytassuk?

Én tudtam, mi lesz a végén. Köszönjük szépen! A zenekar utolsó előtti, ám majdnem legjobb dobosa. Bora Áron. A zenekar utolsó, ám majdnem legjobb dobosa. Második legjobb. Az egyik legjobb. Mihaly Kábel.

A zenekar állandó és egyben legszebb vendégművésze Leskovics Gábor. ...1996-tól működött közre, aztán később mondjuk úgy, hogy beette magát a zenekar szövetébe. Diósi D. Ákos az utolsó billentyűse a zenekarnak. És a világ talán legjobb, de a Kispál és a Borz mindenképpen elmondható, hogy a Kispál és a Borz legjobb dobos a Kispál András! És nem gyakorolt erre most. Tehát ez gyakorlás nélkül. Egyben a világ második legszerényebb gitárosa. Gyere András, hajolj meg azért, hogy lássanak, mert a dob mögött nem látszol olyan jól. Tudja pörgetni a dobverőt, ezt ma tanulta. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, csodálatos nyarat nektek, csodálatos fishingelést, és hát természetesen csodálatos Magyarországot, amíg tart ugye legalább az EB. Sziasztok!

annyira belejöttünk, hogy megbeszéltük, hogy jövő héttől akkor turné.

van egy népdal egyszerűségű dalunk, ami igazából nem futott be olyan óriási karrier, de most én hirtelen még utolsó leheletével rátok bocsájtanám. Ha gondoljátok, ez azért jó, mert akkor olyan mindenki nagyon pozitívan fog távozni. Most azért az nem rossz érzés most, főleg ma, nem? Hm? Na, akkor megtanítom. Csak a refrényét.

0: tud, megy, megy neki, megjegyezte? A dallam az nagyjából ennyi lesz, tehát azért nem bonyolítjuk túl. Akkor kezdjük el, nem? Hogy kezdődik ez, Lecsó?
1: Csak a nagyon szerelmes lányok.
0: Ez már lemezminőség.

ezzel a pozitív üzenettel a szívetekben. Közben azon gondolod, hogy most ez pozitív vagy nem pozitív, minden esetre a lényeg az üzenet, nem? Köszönjük szépen, hát lassan elfogyott minden, ami már a tervezett volt a részünkről. Ti azért ne fogyjatok el, érezzétek jól magatokat ma, meg ami vissza van. Köszönjük szépen!

Az autók a tenger felé, a kis Pálisa Borsz pedig a Budapest Parkba mennek május 9-én. A zenekar elhozza az elmúlt közel 40 év legnagyobb slágereit. Gyere újra és napozz holddal! Kis Pálisa Borsz, május 9, Budapest Park. Jegyek Budapest Parkot.

Az autók a tenger felé, a kis Pál és a Borsz pedig a Budapest Parkba mennek május 9-én. A zenekar elhozza az elmúlt közel 40 év legnagyobb slágereit. Gyere újra és naposz holddal! Kis Pál és a Borsz, május 9, Budapest Park. Jegyek Budapest Parkon.

Köszönjük szépen, a következő szám az SARS-ról szól. Nagyon könnyű SARS-ról dalt írni, mert csak azt kell mondani, hogy SARS-ról, és egy csomó embernek már összeszorul a szíve.

0: rockinfo.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021 februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell. Rock

Oh, helyi Santana! Elfelejtettetek beletapsolni a szólóba, mint egy rendes jazz koncerten, de nem baj. A megdöbbenéstől csak ültetek, ugye? Most pedig egy dal.

akkor a jelzés jött el a szőjtőket. Láttak, hogy ott valamit 200-an előznek Ferrari Porsche-kat és Porsche-k viszont. Gondoltak a lüktető élet el a viszony. Ide jár, kezd

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találunk.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: Rock

0: rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rock

Nem tudom, mennyire emlékeztek arra, hogy a Duna TV-nek volt egy ilyen klassz éjszakai műsora, ahol halak úszkáltak. Nem volt annyira frappáns, mint az élet értelmében, amikor kalap is volt rajtuk, és azok köszöntek is egymásnak. Volt egy ilyen szifó, az volt a főszereplő.

0: Rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinform.hu.
1: Rockinform.hu. Hey.

ismerés, szakos hallgatók. Tudtok szépen élni, de mára mindenki hajót. A karmokának megyen, mint hát a tél bizonyságot tenni. Közel a vég, de előtt.

És amikor egy érzések teraszra vitte őket, látták, hogy ott alant 200-al lőznek Ferrari Porsche-kat, és Porsche viszont gondolták a lüktető élettől a viszonyt, ide elkezdődni, és rögtön szaladtak oda, ahol a legtöbben ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymáson. Hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, amit az emberek együtt csinálnak, a szexel, a régi harcos társak, testi jó barátok és a lelki világnak, a csontot dobnak olykor, és szerelemnek hívják.

0: Alabama! Ez egy nemzetközi kiáltás. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy a... Nem is mondok semmit, figyeljetek. Sokkal jobb, hogy az ember egyszerű üzeneteket juttat a közönség közepibe, nem? Hogy így együtt így tudunk ilyen egyszerű ilyen dolgokat kiaválni, mint az igen, meg a nem, meg a hello. De most akkor legyen ez a nyama. Figyeljetek, erre nagyon rámegyünk most. Azt mondja, hogy András, te egy igazi rock énekes vagy, állsz a színpad közepén, előtted sok ember, és most megszólítod őket. Jó, elsőre nem ment. Az a lényeg, hogy nem szabad, ilyen lazán kell jön csinálni ezt. Látok, más, még egyszer jövök. Nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama. Az üzenet célba ért? Figyeljetek, tudom, hogy titeket még nem tudlak fanatizálni, de a zenekart már megtanítottam. Figyeljetek, most együtt mindenki, akinek a szíveig elért ez a kis üzenet, az most együtt velünk, együtt, jó? Na! Nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama. Most nem. Ti nem. Nézd meg, a közönség előbb tudja, mint ti. Nyama nyama nyama nyama nyama
1: nyama nyama nyama nyama nyama
0: nyama nyama nyama nyama nyama
1: nyama
2: nyama nyama nyama nyama
1: nyama
0: nyama nyama nyama nyama nyama nyama.

0: szépen!
1: Hát igen. Az elején azért játszottuk, hogy egy kicsit tovább, mert nem jutott eszembe a szöveg. De hát ez... Van ez a ginkófának a levele, az kell lenni állítólag ebbe a korba, és az nagyon sokat segít. Figyeljetek, az van viszont, hogy készültünk egy kicsit. Speciális vokális megoldással szeretnénk benneteket elkápráztatni, mint olyanokat, akik hát ugye éjjel-nappal szolfés órákra jártatok. Tudjátok, hogy most milyen nehézségű bevezetőt fogtok hallani. Szeretném, hogyha a káprázat csillogását látnám a szemeitekben, amikor ezt majd most bemutatjuk. Készüljetek, akkor ez nekik is nagyon nagy feladat, és nagyon nagy sikerélmény lenne társaimnak, hogyha el tudnátok káprázódni ezen. Na figyeljetek akkor! Izgulok nagyon!

Igen, hát ez egy hatáskeltő elem volt, amikor ilyen viszonylag sok keringőt, meg ilyesmit játszunk, akkor büntetésből magunknak büntetésből eljátszunk a kicsit szomorkásnak bizonyos részleteit, ha gondoljátok ti is. Amolyan ébresztőként. Na kérem szépen, most mi jön? Ábel, a kedvenc számod jön, András, amiben olyan szépen szólózol fiatalkorod óta. Annyira szépen, hogy most már Csasszinak átadtad, mint fiatal versenyzőként. Most már ő hat kísérletezzen. Nem is tudja, hogy minden, nem is tudja, hogy... Sült.

Így volt lemezminőség. Köszönjük szépen, és azt ismerjétek, hogy... Ez ilyen világzenés kezdés, ez olyan, olyan szép ilyen zenei aláfestés, mint aki zinget, kispi. Neked, az ingetnek énekelek.

kot nyújts, amit főzött, az kijönti a félhomályba. A gőzzel száll és a járdán, ott marad a sűrű leves. Aztán néhány nagyobb darab feláll és új életbe kezd. Először is új külsőkkel ruhát kap a konzervgyárba és munka után lezárt szűvelőbe egy jobb ételbárba és hazafelé a kapuajba kitámad a bőrkabát rá, hogy ő még soha és senki őt nem, és a

0: figyelek oda.
1: Hát neked ezzel kéne foglalkozni, nem a zongorázással. Ez a napszemüveg, ezt tudod, hogy csak a nagyon öreg bácsik hordanak ilyet rock színpadon.
0: Yeah!
1: Vállald a csodálatos bölcs ráncaidat, amik ugye szemed körül itt kialakultak. Ezt ma kaptad, ezt a napszemüveget egyébként? Vagy mi ez? Diopriás? Megnézhetem?
0: Ezt ajándékba kaptam Nagyváradon valakitől, aki nem akarta ideadni.
1: És már nem él? Vagy most ezt miért így mondtad ilyen fenyegetően?
0: Ott felejtették a hangszeremen, ennyi.
1: Nekem hogy áll? Nem hallom az egyértelmű lelkesedést. Viszont nem látok benne, úgyhogy visszaadom. Ez jobb azért, ebbe otthonosabban érzem magam. Figyeljetek, az van, hogy kimaradt egy szám, amit én tudok a legjobban eljátszani a világon. Ezt a Drapi mondta nekem, pedig ő sokkal jobb basszusgitáros, mint én. Na figyeljetek, úgyhogy most egy jelentőségteljes pillanat következik. Például ez a úgynevezett király-indiai védelem, amivel megnyitom a figurát, figyeljetek, amivel nyitom a számot, ez nagyon csodálatos. Tudjátok mi jön? Ábel, meghatást, tudod, az jön. Ismeritek a meghatást? Figyeljetek, ez az egyik legnehezebb dolog, amit csináltam életemben. Ez még nehezebb az oviskori szexnél is. Nem is sikerült elsőre. Hogy is van, azt mondja? Nem. Hát, jaj. Ábel, szerint ez hogy van? Te mindig szoktad tudni ezeket. Du-du-du-du-du-du-du-du.
0: Igen!
1: Hát egyből. Bocs, csak úgy örültem, és akkor nem tudtam elkezdeni. Na.

Kár lett volna kihagyni, nem? Akkor most jöhet a Honi csillagászat fejlődése egy ilyen vízparti helyen?

0: köszi szépen!
1: Hát igen, igen, igen. Észrevettétek bizonyára, hogy az ilyen lassabb számok után nagyobb köszönömeket mondok, mert hogy az olyan gerjesztő dolog, hogy az ember köszön. Én mindig fölgerjedek tőle. Figyeljetek, most egy következő szám következik, ez érdekes azért, amit mondtam, nem? Hiszen mi következne, nem egy következő szám, mondjuk ezen kívül még esetleg jöhetne egy meteor, ilyesmi. De ennek a számnak egyébként az az érdekesség, hogy az első öt kispál szám között volt valamikor 1980, mondjuk 8-ba? Ez nem 7 volt, mert szerint, de lehet, hogy 87-ben, csak akkor nem fejeztük be. Minden esetre az ötödik lemezre az űrre került rá, amelyik 1995-ben jelent meg, és emiatt aztán most játsszuk el. Az a cím, hogy Jelvény nélkül.

Azt hiszem, erre mondják, hogy ezek a dió percei. Most az előbb előrittyentette egy kis hippi ízű Hammond szólót, most pedig, mint zongora művész, következzék. Ezt azért csinálja, hogy érezzétek, hogy ebbe a hidegben milyen nehéz zongora művésznek lenni. Így.

0: Na ez a tévút. Figyeljetek! Azt mondja, hogy... Halló! Halló! Azt mondja, hogy most következik az a pillanat, amikor... Hát a Dio... Volt már organista, ugye volt... Volt csinálta MC, volt zongorista, és most... Nem mondok semmit, de az Apa, Anya és a Kígyó című számban... A Dio, mivel ugye abban eredetileg sincsen zongora, jobb hián anya lesz. És hát ugye a Kispince volt véletlenül ez a World Music kígyós cág, ő lesz a kígyó. Ez így nagyon szigorúan ki volt találva. Az egy picit rájuk lett bízva, hogy mit csinálnak, amíg mi hárman eljátszok ezt a dalt, ők addig egy balettot bemutatnak nektek, vagy ilyesmi. Nem tudom pontosan, mit találtak ki, hát majd gyere András, akkor ide álljatok a szélére, és aztán jöjjön a mutatvány, először hagyjátok érvényesülni a zenészeket. Ja, oda lemész? Jó, jó. Dio is.
1: Jó.
0: És akkor hát mi csak itt szerényen a háttérben zenélünk, és akkor következik a dráma. Íme. Bocs, nem léptem ki a izémat, a pedálomat, és nem szólt teljesért. Ne arra ugyatok, hogy elindultatok már. Van valami ötleted, mit fogsz csinálni? Vagy megbeszéltétek? Jó. Jó, te ne úgy állj, mert így csak mi látjuk, hogy mesztelen nő vagy.

Micsoda koreográfia, ha? Aki tud, az tud. Na nézzük akkor. Komoly, egy kicsit behangolok. A Presto Rock jön egyébként. Ez még egy olyan hőskorszaki dal, amikor azt figyeltem meg, hogy általában akkor vannak verekedések koncerten, amikor vannak biztonsági emberek. Azóta ez már teljesen megszokott. Hát ugye azért, hogy... Na mindegy, nem mondom. Először ugye, először csak biztonságot csináltak, aztán utána már ők állították helyre a rendet is, amit, azt a rendetlenséget, amit ők okoztak, aztán a jegyet is ők szedték, aztán a végén az övék volt a hely. Aztán hát most nem mondom, hogy épp most mi van, de most Presto Rock jön.

Következik a cucatánc. Lírai kezdés után egy zord intro, és aztán jön az énekes, és megmondja a tutit.

És bár nem ide tartozik, mert ez nem a legvidámabb számunk, de sok boldogságot kívánunk Philip Szabosnak és Pap Nikolettnek, akik 10 nap múlva házasodnak. Mert a remény az él. Uh-huh! És ezúton köszönünk igaz szívből boldog születésnapot Heidl Zsófiának. Igen, mert tavaly képzeljétek, azt hiszem a tesóját, a Sárát mondtuk be. Ilyen hülyeséget. Hello Zsófi! Boldog szülinapot. Na kérem szépen, a Lecsónak is egyébként boldog szülinapja van, azt is mondjuk be. Leskovics Gábornak is boldog születésnapot kívánok! Na kérem, hát akkor most ugye pont nem a legjobb, akkor mondtam, mert éppen belesüllyedtünk volna egy ilyen jó depresszív hangulatba ezeket a dolgokat, de hát pont erre jó, hogyha vannak ünnepek az életünkben, azt mondja, jöjjön az árazékbolt, nem?

Hát köszönjük szépen! Úgy... Volt majd egészségetekre? Nagyon jó tartjátok magatokat, nem tudom, hogy mi van veletek, de igazából klasszul néztek ki. Csak egészség legyen, csak egészség legyen. Ha az életben nincs már több móka, azért ez reményleg meg mindenkinek odébb van. Most ebből is iszom, mert azért ez jobb. Hát akkor... Beállok kis terpezbe, mehet.

Sasi, tartanád a frontot addig állal, meg ilyesmivel, vagy a közönség, megkérik a közönséget, hogy a közönség imitáljon női orgazmust, hogy hogy gondolják, hogy ez milyen. Esetleg addig tábortűzű gitárra kísérjük a tisztelt közönséget.

0: σλάμ των Παναμ και αμερτούκια γονέκλους.
1: Είσαι πιο στο τσάιουκ.
0: Μας φύγετε.
1: Είσαι πιο στο σκότσο.
0: Βάλε δε. Νο. Μι ες ο κολεκτίβ μπασάς. Εγώ σε λίσσα και ατσινάνι. Mi ez az óriási grupper szex? Ez olyan, mint a katona ilyesmi, ja, ti ezt nem tudjátok, mert már fiatalok vagytok. Ki volt katona? Tegye fel a kezét. Na, azért jó van, vannak izé becsületes ilyen zöld mundért hordott fiatal emberek is. Na, figyeljetek, azok emlékeznek, én szerintem az egész katonaságban az volt a legjobb, mikor a katonai esküt mondtuk. Én, és akkor mindenki mondta nevét, teljes anarchia volt, nekem azt tetszett a legjobban benne, semmi más nem tetszett egyébként, de úgyhogy most azt javaslom, hogy mindenki még olyan magánhangzókat is mondjon egyszerre, és teljesen a ritmustól függetlenül, ne foglalkozzatok a zenészekkel. Ami így eszébe jut, ami hogyha egy igazi olyan kozmikus orgazmusa lenne, akkor legszívesebben azt kiabálná. Na, mit szóltok hozzá? És mindenki így gondolkodja, hagyok időt, addig a többiek jazz játszanak, az mindig jó arra, hogy az ember mondjuk kivegye a pénzét a bankból. Most megvan mindenkinek? Akkor csönd! Na, alakul ez. Most a fiúknak már nem kell többet, mert ők ugye nem tudnak egyből, hogyha elmennek, akkor nem tudnak egyből utána még egyszer elmenni. Úgyhogy akkor most csak a lányok. Ez jobban tetszik egyébként. Na, térjünk vissza a ritmushoz. És hagyjuk ezt az orgazmus dolgot, ezen ugorjunk át. Ennyi szex bőven elég egy este, nem? Ebben az én koromban bőven. Mert akkor már a régen-régen nem történt semmi, se az a titkos dolog,

0: nagyon halkan.
1: Mondja a csajok.

Ez egy szép volt, nem? Gratulálok nektek, nagyon szép volt, tényleg, ahogy így együtt. Figyeljetek, azért nincsen Kispál koncert sztárvendég nélkül, természetesen, mivel Pécs közel van, ezért könnyű volt sztárvendéget találunk, nem tudom, észrevettétek-e, hogy az, rám is az van rám írva, hogy Rock and Roll Star Pécs. Könnyű volt sztárvendéget találunk, nem tudom, észrevettétek-e, hogy az, rám is az van rám írva, hogy Rock and Roll Star Pécs. Ugye van még egy ilyenünk, hát a Kispál.

0: kitől kapta? Az intim tornásoktól, vagy kitől? Azoknak, azoknak van ilyen.
1: Prince volt a kedvencem, a Prince.
0: Te egyébként is úgy nézel ki, mint az az intim tornás basszusgitáros. Az figyellek, a Sanyi. Te ilyen Sanyi hasonmás versenygyőztes vagy. Vagy lehet, hogy ő utánoz téged?
1: Lehet.
0: Bizony. Ez a magyar pop nagyon belterjes. Vagy lehet, hogy ugyanattól az anyától vannak. Az is nagyon lehetséges. Na, figyeljetek, akkor... akkor most eljátsszuk a zsákmányatot, de tudjátok miért? De, vagy nem, nem, először nem játsszuk el. Figyeljetek, először csináljuk, hogy én azt mondom, hogy eljátsszuk a zsákmányatot, aztán utána azt mondom, hogy á, mégsem, mert egy hisztis rockstar vagyok, ugye azok mindig hisztisek. És ti azt mondjátok, a kurva anyád! Jó, ezt nem mondjátok, mert ne, ezt tényleg nem mondjátok. Na, de gondoljátok, akkor nem sértődök meg. És utána, miután itt hagytunk benneteket, mert titeket egyáltalán nem érdekel az, hogy mi itt vagyunk-e vagy nem, magatokba eléneklitek, jó? Mi ezt meghalljuk, hogy milyen elemi igény van erre, és visszajövünk és eljátszunk, jó? Na, ezt csináljuk. Nem játszunk mégse!

tempót fogok vezényelni.

Ne. Gábor, ez túl egyértelmű. Olyan érdekesebb tempót vezényeljél, melyik? Nem akarjátok elénekelni? Akkor felrúgjátok a koreográfiát. Veletek is nehéz nagyon. Hát nem tudom, most figyeljetek.

Jó, ennyi elég, majd a közepén úgy is lesz, és akkor egyben elénekeljük, hogy aki nem tudja a szöveget, az meg álljon hátrébb, hát most ne arra ugyatok be. Ilyen. Neked ezek én a foglalkozók, ez nagyon ügyes dolog ez a

0: Köszönjük szépen! Bratigan Gábor, a csodálatos! És engedjétek meg, hogy bemutassam a többieket is, ha már egyszer így alakult. Császári Gergő, aki tavaly is itt volt már velünk. A zenekar utolsó dobosa, Mihaly Kábel. A zenekar első és utolsó billentyűse, Diósi Ákos. Aki titokban, Dezső is. A zenekar névadó. Nem akarom mondani, hogy címer állata, hanem... Mi vagy te? Madar? Címer? Igen, a zenekar kabala állata, Kispál András. Ez volt. A csodálatos. Most mi van, ez nem jó? Most te is mondhatsz valami csúnyát rám, na.
1: Megalolvasjuk.
0: Azt hittem végre azt mondja, hogy szép vagyok és okos. De hát úgyis háttérben mindig ezt mondja egyébként. Köszönjük szépen nektek, köszönjük, hogy velünk voltatok. Vigyázzatok magatokra a ma este folyamán. És természetesen érezzétek jól magatokat. Nem csak a Visingon Orfűn, hanem úgy egyébként is, amerre jártok. Sziasztok!

Köszönjük szépen, jövőre már nem fogunk ilyen mélyen meghajolni, mert most már kopaszodunk. Szevasztok, köszönjük. És hogyha megengeditek nekünk, akkor hát ugye a zsákmány alatt az egy ilyen kakukk tojás volt, de azért mi mindenképpen kitaláltuk már előre, hogy mi legyen az utolsó dal. Font azért, mert ugye a zenekar két meghatározó embere muzsikál benne. Dió és Andriska. Úgyhogy most akkor jöjjön egy dal, aminek az eredeti klipjét is itt levetítjük, mert ezt szeretjük. De mi vagyunk rajta, meg azok a gyerekeink, akik akkor már megvoltak. Amikor ez a klip készült.

0: Többiek. Úristen, van egy dudás ember, azt nem akarjátok, hogy dudázzon? Miért ne? Hát gyere dudál, ha engedjétek már, hadd dudázzon. Köszönjük szépen, úgy látom, hogy egy ilyen levezető dudaszóló vár rátok. Szevasztok, köszönjük.
1: Gyere. Köszönjük. Ciao. Ciao. Na.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: rockinform.hu.
0: rockinform.hu.

0: rockinfon.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: Rockinfon.hu.
2: Rockinfon. Szevasztok! Ó, mennyi kezetek van! Színpadon a Kispál és a Borz.

0: Köszi szépen! Illetve mi köszönjük... Már eleve azt is szeretném megköszönni, hogy én azt hiszem, még sose hallottam ennyire egyöntetően ezt a szöveget, pedig nem volt egy különösebben nagy kispáls, úgymond sláger. De itt az elől állók, én szerintem jobban tudják a szöveget, mint én. Jól vagytok itt elől is, mert látom, van néha egy kis izé, hogy néhányan eltűnnek, aztán visszaemelkednek. Vigyázzatok magatokra, tudjátok, sokan vagyunk, de a sok jó ember az, mint tudjátok, a viszonylag kis helyen is el kell, hogy férjen. Na, te ilyen kifli, az mehet, az jó?
1: Köszi a bizalmat.

Kings para Londres. És most rámegyünk a szívszorító számokra, figyeljetek! Nagyon... Ez annyira érdekes. Ja. Nem értettem, hogy miért jön felém egy ilyen... Egy bebugyulált bugyi, de most már rájöttem, hogy ez egy kamera, csak a másik oldalát fordította felé. Ugye, összeszorul a szíved, fogja sokszor énekelni az énekes... Már az énekes egy és az énekes kettő is, mert hogy bizonyára észrevettétek, hogy a Kispál és a Borz eredeti felállásához képest van némi változás. Velünk van multi-instrumentalistaként Császári Gergő! Na!

És ezzel még nincs vége a bravúroktól hemzsegő vokális megoldásoknak. Most egy egyszerű dal következik viszonylag, de nem az az egyszerű dal, amelynek az a címe, hogy egyszerű dal, hanem ennek az a címe, hogy a vadnyugat története Indián szemben. Tehát a címe semmiképpen nem egyszerű, viszont alkalmat teremt e dal ahhoz, hogy mivel nem kell benne basszusgitároznom, ezért végre szemtől szembe énekelhetünk egymásnak. Mi a véleményetek? Na, tegye fel a kezét, akinek van! Jó. Tegye fel a kezét, aki készen van arra, hogy beszámoljak és elkezdjük ezt a gyönyörű dalt! Valaki állandóan be akar dobni engem sörrel. Vagy üres sörös dobozzal. Vagy sörös, mi ez? Visszaváltható, izé? Mennyibe kerül? Azért így támogatnak engem? Mennyi egy ilyen sörös üveg? Sörös doboz. 2? 4? Azért meggazdagszanak rajtatok. Ne hagyjátok! Na, fél azt mondja, hogy úgy is tartottam? Mivel ez 6-8-adban van, ezért úgy fog beszámolni, hogy 1-2-3-4, 1-2-3-4, jó? És akkor kezdjük, jó? Na. Azért azt nézem, hogy meglehetősen komoly erők kiszorították innen a jó csajokat, és csupa faszi áll előttem. Csak az első sorban azért van még egy-két préselődő gyönyörű lány, de hát ez már csak ilyen. Sajnos az a helyzet, hogy ahogy öregszünk, úgy egyre nagyobb lesz az életterünk. Na, figyeljetek, egy-két há. Fejéreket forgattok meg, a földön kiterítve fekszenek. Én a töröm, keresem már, nem kenyerem a dicsérés, de hát megint győztem is a gyerekkor, amíg tartott. Vinetuként begyűjtöttem sok-sok igen, sok szőkös kartot. És szilajló is, vörös felhő, terciú is voltam néha. Megülő bika, az tényleg győzött, bár elég régen még a sebesültér nevű patak jut eszembe nekem így most. Ott meghaltunk, mi is páran, de főleg az volt igen kínos, hogy amikor elfelejtettek, arra terül, súlyos tartan, nem láttam, hogy az élet szép, és látom, hogy valami pókol, de így most, ha meg lenne, ami magam szepökölődnék, s elindulnék nagy szellemként, rendet rakni a világba, ahol baj van, Robi útként, lőnék én minden irányba, ahol meg jó, ott kis kabát, lennék egy milliómos fián, vagy télapó, hogyha lehet, télapó, ha lott indián. Ja, öreg koromban ez már nem fog menni. Figyeljetek, viszont... Na, az van, majd azt akkor mondom.

Köszönjük szépen, igazán nagyon szépen énekeltetek, különösen az előállók. Ezek közül is meg kell dicsérjem a csíkos pólós Esztert. Látszik, hogy nem az első koncerted. Eszter! Akkor a következő dalt engedd meg, hogy neked küldjük sok szeretettel, illetve azoknak, akik köztünk vannak, és mind-mind Eszter névre hallgatnak. Többek között a lányom is. Következő buszon.

Cause it's simple!

Közi! A gyönyör tajtékos hullámai csapkodták végig a hátatokat, éreztétek? Egészségetekre! Mi is jön most, András? Föltörténet. Késő?

Köszönjük szépen, nem tudom mennyire lehetett észrevenni, de ahogy ezt előre is elmondtuk néhány fórumon, az első három albumról játszunk most dalokat, ez a Kispál eredeti felállás, ugye. Azért most bekerül egy kakukktojás is. Ezt a dalt még együtt írtuk, de aztán az ötödik lemezen jelent meg. De elkezdtük így, amikor próbáltunk, így eszünkbe jutott, elkezdtük játszani, és picit átírva most eljátszanánk nektek, ha megengeditek. De például az ötödik album többi dala az majd csak jövőre kerül elő, ha gondoljátok. Ennek az a címe, hogy Daltea. Illetve nem, ez a rövidített címe, Dalteázáshoz.

Köszönjük szépen, bár ez bor. De a daltájázáshoz című dalt hallottátok, egy ilyen 21. századi verzióban, most pedig következik egy Forradalmár című, amelyik 1987-ben keletkezett, még kimondani is nehéz, de valóban így volt, és ha becsukom a szemem, érzem, újra ifjú és csodálatos lobogóhajú srác vagyok. Ugye ti is ezt fogjátok érezni közben? Már főleg a... Várjál, András, várjál! Azt akartam mondani, hogy főleg azok, akik fiúk. És tegye fel a kezét, aki már élt akkor. És tegye fel a kezét, aki... mondjuk... már elvégezte az általános iskolát. Aha, így már kevesebben vagyunk, jó van. Ennyit a tömeg... piackutatásról, vagy hogy hívják ezt? Igen, azt hiszem így. Forradalmár.

Bírjátok még! Újjá! Most még mélyebbre ásunk a múltban. Egészen, azért nem megyünk le a, mondjuk az eocén korszakig, de mondjuk ugye a 60-as évek. Ez az.

0: Luxemburg.
1: Kértek azzal, hogy most következik egy óriási mutatvány, nem a mi részünkről, hanem a Dió részéről, aki eddig a zenekart kevert, és most állítólag föl kéne jönni a zongorázni. Azt beszéltük meg a koncert elején, hogy kitalálunk... Hát a jazz nem akarunk játszani azért, gondolom. Tegye fel a kezét, aki szeretné, hogy csak jazz játszunk. Na végre egy normális közönség, amelyik szereti a jazz-t. És aztán tegye fel a kezét, aki szeretné megnézni, hogy a Kispál az hogy táncol üvegfal mögött. Végre egy normális közönség, aki szereti a jazz balettot. András, akkor ne haragudj, gyere, amíg a Diósi fölér, addig szórakoztasd tánccal a... Fia, az ég a... Baszik, le fogod égetni a hajadat. Annyira hülye, baszik. Vetette az égő cigit a füle mögé, és már gyullad föl a hajad. Ja, ez lázadás, értem. Jó van. Hülye, örülj neki, hogy még van hajad. Na figyeljetek! Drámai és teljes csöndet kérünk! Ez csak úgy megy, mert ez nagyon veszélyes mutatvány, ebbe bele lehet halni, véletlenül összetöri az üveget és elvágja a kezét. És akkor nem tud többet gitározni. Ne kiabáljatok, mert így nem tud koncentrálni. Csönd! Fazeg, ez már az, András? Ez geci jó. Igen. Ne! A cigány kereket ne, András! Tudod? Bazzeg, de... Van tartalék gitáros? Jó. Meg... Cigány kerekben egyébként én vagyok a profi, azt meg...

0: És ez még semmi. Most jön Brajtigan Gábor, aki... Most jön Brajtigan Gábor, aki azt kérte tőlünk, hogy egy Ardiles challenge szeretne bemutatni, amely Ardiles az egy... Akkor volt egy argentin futballista, amikor a Gábor fiatal volt, és ez így beragadt neki, hogy ezt ő is meg tudja csinálni. Nagyon sokáig gyakorolta, amíg összejött. Kérlek, 20-valány év munkája van benne, kérlek, tekintsétek meg. Tessék, Gábor. És utána azt mondta, ha nem sikerül, akkor berúgja a labdát. Több 10 000 forintot ér. De ott csinálod? De ott nem lát senki. Látjátok ott? Várjál, ne, Ricsi, elrúgod a labdát véletlenül. Á, bazd meg. Hát ez meg, adjátok vissza. Megmutassam, mit akar tulajdonképpen. Én még dekázni se tudok, úgyhogy... Na? Mi minden lehetett volna belőled, bazd meg! Én ezt csináltam nagyjából futballmeccsek alatt is. Na, felért a Diósi? Vagy még csak... fölért a Diósi. Köszönjük szépen, mutatványok után a jazz helyett Diósi Ákos.
1: Akit fellöktem, útközben elnézést kérek.
0: Én javasoltam neki, hogy jöjjön így a közönség hátán, de esetleg úgy visszamehetsz, hogyha akarod. Vállaljátok? Én egyszer életemben, én mindig ilyen félős fiú voltam, és egyszer Miskolcon annyira szeretett engem a közönség, éreztem, hogy szeret, hogy így beugrottam a közönség közé, és így elkezdték így húzigálni le a pólómat, azonnal meg is fulladtam, mert így tudjátok, így elkezdték hátrafelé húzni, és így próbáltam úgy csinálni, mint ez kurva jól, de közben meg nem kaptam levegőt. Mire észrevett egy technikus, és végül is visszahúzott és megmentett. Úgyhogy erre vigyázzatok, ha véletlenül az Ákos közétek ugrana, és föladnátok a keverőpultig, akkor ne húzzátok össze-vissza az ingecskéjét, hanem finoman tapogassátok a mogyoróit. Köszi!

Ti jobban tudjátok, akkor de akkor egyszerre. Tekerd meg a volumét. Attól van, és azt mondják, hogy ezred vég lesz, és az, vagy volt. Volt a világ, vége is hát az, hogyan lehet úgy. Bejött volna emberek. Inkább

ebből is látszik, hogy nem szabad olyan dalokat írni, amiben konkrét évszámok vannak, mert egy idő után elvesztik az aktualitásukat, nem? Most szegény Ágos ennyiért jött vissza abból a nagyszerű helyről, ahol volt, ahol gyönyörködhetett bennünk. Na hát mindegy. Diósi Ágos, köszönjük szépen! Nem meri, nem meri. Na. Figyeljetek, egy jó levesek porból. András, málházátok fel a kisfit. Ez a fekete gitár egyébként szerintem jobban szól, mint a fehér, nem? Ezt nem a Gézától vetted, ugye? Figyeljetek! Óriási jelen áll, belevetjük magunkat a következő dalba, mégpedig így, hogy...

Micsoda gyönyörű szólamvezetés! Most pedig jöhetnek a rumpaladák, nem? Egy lassú 80-as évekbeli gyönyörű rockballada, visszarúgtátok a labdát, ezzel még én is meg tudom csinálni az Ardiles-csel. Kérlek benneteket, hogy adjátok vissza a labdámat. Köszi. Tanulékony jószág vagyok. Szőkített nő. Ezt választottam rockballadának.

Köszönjük szépen, bizonyára nagyra törő refrénből lehetett sejteni, hogy nagyjából műsorunk vége felé tarthat a zenekar, illetve a kedves közönség. Jól vagytok, meg minden? Készítsek veletek egy mély interjút? Akartok róla beszélni? Következő számban mindenkinek lehetősége van rá, tessék akkor. Egy igazi zöld téren játszódó darab. Mindannyian itt lehetünk benne pillanatra.

0: Ma este nagyon kedves vendégünk, Császári Gergő! Hátul a doboknál, Rajtigan Gábor! Gitáron, Kispál András!
1: És Lovasi András!
0: Köszönöm szépen!
1: Köszönjük!

egy igazi bartóki akkord a végére. Köszönjük szépen! Még a végére, ha gondoljátok, neki bigyeztek egy történetet a koncert menetének. És amikor egy érzése töreszre vitte őket, látták, hogy ott talán 200-zal előznek Ferrari Porsche-t és Porsche-t viszont. Gondolták a lüktető élettől a viszonyt ideje elkezdeni, és odáig szaladtak, oda, ahova ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymáson, hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, mint az emberük együtt csinálnak a szexen. Régi harcostársak, testi jó barátok és a lelki világ, a csontodoknak olykor is szeremnek hívják, aki jön a lélek az orból, olykor már értem én a tréfát. Mikor mindenki annyira vicceseket élte, hogy aki számít vagy számol, az magának világít, pár a göllángot.

bementek, poharakat fogtak, tréfákon nevettek. És amikor egy érzésre teröszre vitte őket, látták, hogy a talant 200-zal előznek Ferrari-k, Porsche-kat, és Porsche-k viszont látásra, mondta Jutka, és átúszott a folyó.

Következő évben innen folytatjuk. Szevasztok, köszönjük szépen! Császári Gergő, Rajtigan Gábor, és a csodálatos és nem utolsóban szép is, Kispál András, köszönjük szépen! Ó, vigyázz magadra, ne ugráljon gyorsan, lassan! Ó, jaj, bazd meg, mekkorát estél! Jó van, minden rendben van? Oké. Okay. Szevasztok, köszönjük szépen! Egy aggódó apuka van bennem. Köszönjük szépen, engedjétek meg, hogy nagyra becsülésünk és tiszteletünk jelül mind a két kezünket fölemelve integessünk nektek. Köszönjük, szevasztok! Ez a karrier, két borom van.

0: rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

autók a tenger felé, a Kispál és a Borsz pedig a Budapest Parkba mennek május 9-én. A zenekar elhozza az elmúlt közel 40 év legnagyobb slágereit. Gyere újra és naposz holddal! Kispál és a Borsz, május 9, Budapest Park. Jegyek Budapest Park.hu.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: rockinform.hu.

Most pedig egy dal, melyben elválik a vér, a víztől, a máj, a szartól.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt talál.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

Szentje marad darabkákon. Hozd be a szél és tölt, mint a szél, a konyakból magának. A Dobán bácsi anya magáért.

tenger felé, a Kispál és a Borsz pedig a Budapest Parkba mennek május 9-én. A zenekar elhozza az elmúlt közel 40 év legnagyobb slágereit. Gyere újra és naposz holddal! Kispál és a Borsz, május 9, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.

Az autók a tenger felé, a kis Pál és a Borsz pedig a Budapest Parkba mennek május 9-én. A zenekar elhozza az elmúlt közel 40 év legnagyobb slágereit. Gyere újra és naposz holddal! Kis Pál és a Borsz, május 9, Budapest Park. Jegyek Budapest Park.

0: rockinfon.hu.
1: rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt talál.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: rockinfon.hu.
1: rockinfon.hu.

Az autók a tenger felé, a Kispál és a Borsz pedig a Budapest Parkba mennek május 9-én. A zenekar elhozza az elmúlt közel 40 év legnagyobb slágereit. Gyere újra és naposz holddal! Kispál és a Borsz, május 9, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.

Köszönjük szépen! Jó estét kívánunk! Ez itt a Kispál és a Borz csendesülős zenekar. Engedjétek meg, hogy bemutassam a zenekar gyorsan, hiszen vagyunk néhányan olyanok is a színpadon, akiket esetleg nem ismertek. Diósidi Ákos, őt talán igen. Zongora, egyéb hangszerek. Szabó Attila. Zongora, egyéb hangszerek. Szabó Attila, a vonós szekció, fő

0: És a zenekar örök vendégművésze Leskovics Gábor. Köszönjük szépen! Most pedig egy olyan dalt játszunk, ami mind húsvétkor, mind karácsony.
1: Sehonnan nem látszom, hova is bújott.

van egy beszorult mondat, egy kurvára beszorult mondat bennem. Íme egy jó néhány honfitársam által osztott személyes vélemény. Senki sem megy felfele ezen a lépcsőn, úgy ahogy éppen én.

Köszönjük szépen. Most pedig egy dal, amiben aztán tényleg minden jó érzésemet összegyűjtöttem, mint szövegíró, és belezsúfoltam az összes olyan klassz dolgot, amit szerintem akkor jónak gondoltam. A fröccsivástól kezdve a napsütésen át minden.

Szevasztok! Ó, mennyi kezetek van? Színpadon a Kis Pál és a Borz.

0: Köszi szépen! Illetve mi köszönjük? Már eleve azt is szeretném megköszönni, hogy én azt hiszem, még sose hallottam ennyire egyöntetően ezt a szöveget, pedig nem volt egy különösebben nagy, kispáls, úgymond sláger. De itt az előállók én szerintem jobban tudják a szöveget, mint én. Jól vagytok itt elől is, mert látom, van néha egy kis izé, hogy néhányan eltűnnek, aztán visszaemelkednek. Vigyázzatok magatokra, tudjátok, sokan vagyunk, de a sok jó ember az, mint tudjátok, a viszonylag kis helyen is el kell, hogy férjen. Na, te ilyen kifli, az mehet, az jó?
1: Köszi a bizalmat.

és most rámegyünk a szívszorító számokra, figyeljetek! Nagyon... Ez annyira érdekes. Ja. Nem értettem, hogy miért jön felém egy ilyen... Egy bebugyulált bugyi, de most már rájöttem, hogy ez egy kamera, csak a másik oldalát fordította felé. Ugye, összeszorul a szíved, fogja sokszor énekelni az énekes, már az énekes egy és az énekes kettő is, mert hogy bizonyára észrevettétek, hogy a Kispál és a Borz eredeti felállásához képest van némi változás, velünk van multi-instrumentalistaként Császári Gergő! Na!

És ezzel még nincs vége a bravúroktól hemzsegő vokális megoldásoknak. Most egy egyszerű dal következik viszonylag, de nem az az egyszerű dal, amelynek az a címe, hogy egyszerű dal, hanem ennek az a címe, hogy a vadnyugat története Indián szemben. Tehát a címe semmiképpen nem egyszerű, viszont alkalmat teremt e dal ahhoz, hogy mivel nem kell benne basszusgitároznom, ezért végre szemtől szembe énekelhetünk egymásnak. Mi a véleményetek? Na, tegye fel a kezét, akinek van! Jó. Tegye fel a kezét, aki készen van arra, hogy beszámoljak és elkezdjük ezt a gyönyörű dalt! Valaki állandóan be akar dobni engem sörrel. Vagy üres sörös dobozzal. Vagy sörös, mi ez? Visszaváltható, izé? Mennyibe kerül? Azért így támogatnak engem? Mennyi egy ilyen sörös üveg? Sörös doboz. 2? 4? Azért meggazdagszanak rajtatok. Ne hagyjátok! Na, fel azt mondja, hogy úgy is tartottam? Mivel ez 6-8-adban van, ezért úgy fogok beszámolni, hogy 1-2-3-4, 1-2-3-4, jó? És akkor kezdjük, jó? Na. Azért azt nézem, hogy meglehetősen komoly erők kiszorították innen a jó csajokat, és csupa faszi áll előttem. Csak az első sorban azért van még egy-két préselődő, gyönyörű lány, de hát ez már csak ilyen. Sajnos az a helyzet, hogy ahogy öregszünk, úgy egyre nagyobb lesz az életterünk. Na, figyeljetek, egy-két há. Fejéreket forgattok meg, a földön kiterítve fekszenek. Én a töröm, keresem már, nem kenyerem a dicsekvés. De hát megint győztem is a gyerekkor, amíg tartott. Vinetuként begyűjtöttem sok-sok igen, sok szőkös kapu. És szilajló és vörös felhő, táció is voltam néha. Megülő bika, az tényleg győzött, bár elég régen még a sebesültér nevű patak jut eszembe nekem így most. Ott meghaltunk, mi is páran, de főleg az volt igen kínos, hogy amikor elfelelták, arám terült, súlyos törtön, nem láttam volt az életét, és látom, hogy valami pól, de így most, ha meg lenne, nem én magam, s lesbökölődnék, s elindulnék nagy szellemként, rendet rakni a világba, ahol baj van, Robi útként, lőnék én minden irányba, ahol meg jó, ott kis kabát, lennék egy milliómos fián, vagy télapó, hogyha lehet, télapó, ha lott indián. Ja, öreg koromban ez már nem fog menni. Figyeljetek, viszont... Na, az van, majd azt akkor mondom. Köszönjük szépen, igazán nagyon szépen énekeltetek, különösen az előállók. Ezek közül is meg kell dicsérjem a csíkos pólós Esztert. Látszik, hogy nem az első koncerted. Eszter! Akkor a következő dalt engedd meg, hogy neked küldjük sok szeretettel, illetve azoknak, akik köztünk vannak, és mind-mind Eszter névre hallgatnak. Többek között a lányom is. Következő buszon.

Köszi! A gyönyör tajtékos hullámai csapkodták végig a hátatokat, éreztétek? Egészségetekre! Mi is jön most, András? Föltörténet. Később?

Köszönjük szépen, nem tudom mennyire lehetett észrevenni, de ahogy ezt előre is elmondtuk néhány fórumon, az első három albumról játszunk most dalokat, ez a Kispál eredeti felállás, ugye. Azért most bekerül egy kakukktojás is. Ezt a dalt még együtt írtuk, de aztán az ötödik lemezen jelent meg. De elkezdtük így, amikor próbáltunk, így eszünkbe jutott, elkezdtük játszani, és picit átírva most eljátszanánk nektek, ha megengeditek. De például az ötödik album többi dala az majd csak jövőre kerül elő, ha gondoljátok. Ennek az a címe, hogy Daltea. Illetve nem, ez a rövidített címe, Dalteázáshoz.

Köszönjük szépen, bár ez bor. De a daltájázáshoz című dalt hallottátok, egy ilyen 21. századi verzióban, most pedig következik egy Forradalmár című, amelyik 1987-ben keletkezett, még kimondani is nehéz, de valóban így volt, és ha becsukom a szemem, érzem, újra ifjú és csodálatos lobogóhajú srác vagyok. Ugye ti is ezt fogjátok érezni közben? Már főleg a... Várjál, András, várjál! Azt akartam mondani, hogy főleg azok, akik fiúk. És tegye fel a kezét, aki már élt akkor. És tegye fel a kezét, aki... mondjuk... már elvégezte az általános iskolát. Aha, így már kevesebben vagyunk, jó van. Ennyit a tömeg... piackutatás, vagy hogy hívják ezt? Igen, azt hiszem így. Forradalmár.

Bírjátok meg! Újjá! Most még mélyebbre ásunk a múltban. Egészen, azért nem megyünk le a, mondjuk az eocén korszakig, de mondjuk ugye a 60-as évek. Ez az.

Köszönjük szépen! Kértek, az van, hogy most következik egy óriási mutatvány, nem a mi részünkről, hanem a Dió részéről, aki eddig a zenekart kevert, és most állítólag föl kéne jönni a zongorázni. Azt beszéltük meg a koncert elején, hogy kitalálunk... Hát a jazz nem akarunk játszani azért, gondolom. Tegye fel a kezét, aki szeretné, hogy csak jazz játszunk. Na végre egy normális közönség, amelyik szereti a jazz-t. És aztán tegye fel a kezét, aki szeretné megnézni, hogy a Kispál az hogy táncol üvegfal mögött. Végre egy normális közönség, aki szereti a jazz balettot. András, akkor ne haragudj, gyere, amíg a Diósi fölér, addig szórakoztasd tánccal. Figyelj, az ég a baszik, le fogod égetni a hajadat. Annyira hülye baszik, betette az égő cigit a füle mögé, és már gyullad föl a hajad. Ja, ez lázadás, értem. Jó van. Hülye, örülj neki, hogy még van hajad. Na figyeljetek, drámai és teljes csöndet kérünk. Ez csak úgy megy, mert ez nagyon veszélyes mutatvány, ebbe bele lehet halni, véletlenül összetöri az üveget és elvágja a kezét. És akkor nem tud többet gitározni. Ne kiabáljatok, mert így nem tud koncentrálni. Csönd! Fazek, ez már az, András? Ez geci jó. Igen. Ne! A cigánykereket ne, András! Tudod? Bazzeg, de... Van tartalék gitáros? Jó. Meg... Cigánykerékben egyébként én vagyok a profi, azt meg...

0: és ez még semmi. Most jön Brajtigan Gábor, aki... Most jön Brajtigan Gábor, aki azt kérte tőlünk, hogy egy Ardiles csajt szeretne bemutatni, amely Ardiles az egy... Akkor volt egy argentin futballista, amikor a Gábor fiatal volt, és ez így beragadt neki, hogy ezt ő is meg tudja csinálni. Nagyon sokáig gyakorolta, amíg összejött. Kérlek, 20-valány év munkája van benne, kérlek, tekintsétek meg. Tessék, Gábor. És utána azt mondta, ha nem sikerül, akkor berúgja a labdát. Több 10 000 forintot ér. De ott csinálod? De ott nem látsz senki. Látjátok ott? Várjál, ne, Ricsi. Elrúgod a labdát véletlenül. Á, bazd meg. Hát ez meg. Adjátok vissza. Megmutassam, mit akar tulajdonképpen. Én még dekázni se tudok, úgyhogy... Na? Mi minden lehetett volna belőled, bazd meg! Én ezt csináltam nagyjából futballmeccsek alatt is. Na, fölért a Diósi? Vagy még csak... fölért a Diósi. Köszönjük szépen, mutatványok után a jazz helyett Diósi Ákos.
1: Akit fellöktem, útközben elnézést kérek.
0: Én javasoltam neki, hogy jöjjön így a közönség hátán, de esetleg úgy visszamehetsz, hogyha akarod. Vállaljátok? Én egyszer életemben, én mindig ilyen félős fiú voltam, és egyszer Miskolcon annyira szeretett engem a közönség, éreztem, hogy szeret, hogy így beugrottam a közönség közé, és így elkezdték így húzigálni le a pólómat, azonnal meg is fulladtam, mert így tudjátok, így elkezdték hátrafelé húzni, és így próbáltam úgy csinálni, mint ez kurva jól, de közben meg nem kaptam levegőt. Mire észrevett egy technikus, és végül is visszahúzott és megmentett. Úgyhogy erre vigyázzatok, ha véletlenül az Ákos közétek ugrana, és föladnátok a keverőpultig, akkor ne húzzátok össze-vissza az ingecskéjét, hanem finoman tapogassátok a mogyoróit. Köszi!

0: és az, vagy volt.
1: Volt a világ vége, és hát az hogyan lehet
0: úgy.
1: Nevetnék, ha bejönne emberek.
0: Bejött volna emberek. Inkább 2012 vagy 2018 vagy 2023.

abból is látszik, hogy nem szabad olyan dalokat írni, amiben konkrét évszámok vannak, mert egy idő után elvesztik az aktualitásukat, nem? Most szegény Ágos ennyiért jött vissza abból a nagyszerű helyről, ahol volt, ahol gyönyörködhetett bennünk. Na hát mindegy. Diósi Ágos, köszönjük szépen! Nem meri, nem meri. Na. Figyeljetek, egy jó levesek porból. András, málházátok fel a kisfit. Ez a fekete gitár egyébként szerintem jobban szól, mint a fehér, nem? Ezt nem a Gézától vetted, ugye? Figyeljetek! Óriási jelenlát belevetjük magunkat a következő dalba, mégpedig így, hogy...

Micsoda gyönyörű szólamvezetés! Most pedig jöhetnek a rockballadák, nem? Egy lassú 80-as évekbeli gyönyörű rockballada. Visszarúgtátok a labdát, ezzel még én is meg tudom csinálni az Árdileszcsel. Kérlek benneteket, hogy adjátok vissza a labdámat. Köszi. Tanulékony jószág vagyok. Szőkített nő. Ez. Ezt választottam rockballadának.

Köszönjük szépen, bizonyára nagyra törő refrénből lehetett sejteni, hogy nagyjából műsorunk vége felé tarthat a zenekar, illetve a kedves közönség. Jól vagytok, meg minden? Készítsek veletek egy mély interjút? Akartok róla beszélni? Következő számban mindenkinek lehetősége van rá, tessék akkor. Egy igazi zöld téren játszódó darab. Mindannyian itt lehetünk benne pillanatra.

0: Ma ezt nagyon kedvesen, mi Császári Gergő! Hátul a doboknál, Rajtigan Gábor! Gitáron, Kispál András!
1: És Lovasi András!
0: Köszönöm szépen, köszönjük!

egy igazi Bartóki akkord a végére. Köszönjük szépen! Még a végére, ha gondoljátok, neki vigyeztek egy történetet a koncert menetének. És amikor egy érzése töreszre vitte őket, látták, hogy ott alatt 200-zel előznek Ferrari Porsche-t és Porsche-t viszont. Gondolták a lüktető élettől a viszonyt ideje elkezdeni, és odáig szaladtak, oda, ahova ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymáson, hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, mint az emberük együtt csinálnak a szexen. Régi harcostársak, testi jó barátok és a lelki világ, hogy csontot dobnak olykor is, szeremnek hívják, aki jön a lélek az orból, olykor már értem én a tréfát. Mikor mindenki annyira vicceseket élt át, hogy aki számít vagy számol, az magának világít, pár ögön lángol, leverem a...

hogy lomhákat, ha elhúzott az élet, míg a hajukat fonták a bárra, ahová fehér ruhába bementek. Poharakat fogtak, tréfákon nevettek. És amikor egy érzés a teraszra vitte őket, látták, hogy a talant 200-zal előznek Ferrari Porsche-kat, és Porsche-k viszont látásra, mondta Jutka, és átúszott a folyó.

Következő évben innen folytatjuk. Szevasztok, köszönjük szépen! Császári Gergő, Rajtigan Gábor, és a csodálatos és nem utolsóban szép is, Kispál András, köszönjük szépen! Ó, vigyázz magadra, ne ugráljon gyorsan, lassan! Ó, jaj, bazd meg, mekkora testél! Jó van, minden rendben? Oké. Szevasztok, köszönjük szépen! Egy aggódó apuka van bennem.

Köszönjük szépen, engedjétek meg, hogy nagyra becsülésünk és tiszteletünk jelül mind a két kezünket fölemelve integessünk nektek. Köszönjük, szevasztok! Ez a karrier, két borom van.

200-zal lőznek Ferrari Porsche-kat, és Porsche viszont gondolták a lüktető élettel a viszonyt ide elkezdeni, és rögtön szaladtak oda, ahol a legtöbben ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymáson. Hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, amit az emberek együtt csinálnak a szexel, a régi harcos társak, testi jó barátok és a lelki világnak a csontot dobnak olykor, és szerelemnek hívják.

0: 山。Ez egy nemzetközi kiáltás. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy a... Nem is mondok semmit, figyeljetek. Sokkal jobb, hogy az ember egyszerű üzeneteket juttat a közönség közepibe, nem? Hogy így együtt így tudunk ilyen egyszerű ilyen dolgokat kiaválni, mint az igen, meg a nem, meg a hello. De most akkor legyen ez a nyama. Figyeljetek, erre nagyon rámegyünk most. Azt mondja, hogy András, te egy igazi rock énekes vagy, állsz a színpad közepén, előtted sok ember, és most megszólítod őket. Jó, elsőre nem ment. Az a lényeg, hogy nem szabad, ilyen lazán kell jön csinálni ezt. Várjátok, más, még egyszer jövök. Nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama. Nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama. Az üzenet célba ért? Figyeljetek, tudom, hogy titeket még nem tudlak fanatizálni, de a zenekart már megtanítottam. Figyeljetek, most együtt, mindenki, akinek a szíveig elért ez a kis üzenet, az most együtt velünk, együtt, jó? Na! Nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama. Most nem. Ti nem. Nézd meg, a közönség előbb tudja, mint ti. Nyama nyama nyama nyama nyama
1: nyama nyama nyama nyama nyama
0: nyama nyama nyama nyama nyama
1: nyama
0: nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama n

0: Rákász Béla jópofáskodott ott, és remélem Béla hallgatsz minket, vagy ha fogsz hallgatni, azért a jópofáskodás szómér nem fogsz megkövezni. De hát tényleg, és ott jöttél fel a lépcsőn, fehér ruha volt rajtad, és még maga, akkor láttál a életem először, és mondtam még magamban, ki a rák ez a kisrác, és milyen jó vizé, idődöm, beálltott jópofáskodott, bakker, ez a gyerek tud táncolni, voltam 10-hány éves lehettél?
1: Amikor elkezdtem, akkor 14 múltam, nagyon magas voltam, 156 centi, 40 kiló, úgyhogy szerintem a hónadat elfértem volna.
0: Hát akkor még igen.
1: És a Édiás Tula volt az, aki engem úgymond felkarolt, és ugye egy pécsi diszkóba vette észre ezt a hülye mozgást, én majdnem hazafutottam, a Gyula mondta, menjek fel a színpadra táncolni, a fiúk feldobtak, táncoltam, abba hagytam, mint egy szégyelős gyerek, aztán mondta a Gyula, hogy nyáról lesz a Balatonon a Fonyodi Deltában egy bulija.
0: És én a Siófokiba láttalak, tehát tisztázom.
1: Ott is van delta?
0: Hát nem, figyeld, már nem emlékszik rá, a Siófoki Deltában Rákász diszkó volt, és te oda följét és odaálltál mellé.
1: Akkor lehet, én minden deltán ott voltam.
0: Nem, ez már korral jár a betegség, nem érdekes. Hát ez... A történelemkönyv már ki van tépve.
1: Boldogság titka, felejtés szokták mondani. Na a lényeg, hogy ott nyáron kezdtem a Gyulával, és akkor ugye egész nyáron ott voltam, anyukám elengedett, ő nevezette Steve-nek különben.
0: Édesanyád?
1: Nem, édesanyám Pityunak nevezett, igen.
0: Hogy lettél akkor István?
1: Hát igen, úgyhogy változott minden. Aztán, bocsánat. Jó van.
2: Jó volt ez ide.
0: Hát nem,
2: teljesen jó.
0: Elfelejtettem levet.
1: Aztán feljárkáltunk ugye Budapestre, a Novotel diszkóba, akkor a egyik legnagyobb hely volt, minden este csütörtökön volt, megvannak a élményfosztlányok, úgyhogy nagyon-nagyon szerettem.
0: Dvoracek Gyuri
1: is, aha. Meg a Gyula is fellépett ott, szerintem.
0: Novotelbe?
1: Aha.
0: Soha.
1: Nem?
0: Nem. Nem, várjál.
1: De, vele Csabi, mentem fel mindig nyáron.
0: Csabi, várjál, biztos, hogy a Steve-et hívtuk meg?
2: Nem. Figyelj, igazából látva a mozgását, az hamisíthatatlan, tehát igen, ő van itt egyébként. Jó. Teljes mértékben.
0: Jó, hát a Novotel, akkor lehet, hogy én vagyok a gyógyegér. Én úgy tudom, hogy a Novotelben a Cseh, illetve a Dvoracek Gyuri volt szinte mindig. Ja, már nem.
2: Gyuri.
0: Cserhalmi is volt.
2: Abszolút.
0: Meg a Dvoracek.
2: Igen.
1: Én arra emlékszem, hogy minden csütörtökön jöttünk fel Fonyodról nyáron, és Gyula ott volt, hogy aztán fellépett, vagy nem, de arra nem emlékszem, de én úgy tudom, hogy igen.
0: De te felléptél, ez a dolog.
1: Én igen.
0: Jó,
1: én igen.
0: Ugorjunk időben egyet, mert hogy ugye ez elindult útjára, ez a mozgáskultúra, ez a breakdance, aminek te, jól tudom, az electric boogie változatát képviselted.
1: Így van, így
0: de
1: van.
0: De visszaadom a szót neked, mert én hülyeséget fogok kérdezni. Az elsőt azt megfogalmaztam, az első komoly fellépésedet hol kaptad, ami már egy név mögé bújtat, akkor már valakik tudták az emberek, hogy ez a Steve-en, hallottunk róla, stb. Mire emlékszel?
1: Hát nagyon sok ilyen volt.
0: Az elsőre, tehát ami nem ragadt meg benned?
1: Mi az első? Nekem az első az volt, amikor megláttam a Break Machine-t a videodiszkóba, és akkor utána úgy kezdtem mozogni, és úgy mentem haza, és anyám azt mondta, hogy megbolondultam. Nekem ez volt az első.
0: Azért most már másodszor került szóba édesanyád, innen is üdvözöljük őt, és csak azért bátorkodom ezt így duplán mondani, mert azon szerencsés helyzetben vagytok mindketten, hogy mindkettőknek ez édesanyja, és abszolút, ha rád nézek, az ő anyukáját látom, ha ránézek, a te anyukat két nőt egymás mellé ültetnék, komolyan mondom, csoda lenne. Pontosan
2: és ugyanúgy. És mondhatjuk, igen. Hogy korban is szerintem azonos.
0: Igen, de nem, az ő, igen, de az ő édesanyja is ugyanolyan laza, ugyanolyan fiatalos,
2: így van.
0: Tehát ezt a két lányt össze, remélem hallgatják az anyukák, és azért remélem nem sértődtök meg, csajok, hogy most lánynak hívnak benneteket. Ő összeeresztenénk benneteket, halál jó buli szakadna ki belőle, a két srácot, a gyerekeiteket meg félretesszük, hogy tanuljanak táncolni, meg zenét, meg stb. No, akkor lépjünk tovább. Tehát az első fellépés, akkor kihegyezem. Az első versenyed mikor volt? Arra már csak emlékszem.
1: Első versenyem az megint csak, mit tudom, táncoltam 2 hónapja. Pécset a nevelési központban volt az első verseny. Akkor a Kátai Robi oda jött hozzám.
0: A Kátai Robi, aki jelenleg a férje.
1: Első versenyemben, amikor elindultam, eljátszott a Robi, hogy ő nem versenyző, csak néző. Én meg hát ugye kérte, hogy mutassa meg, mit tudok, én megmutattam neki, aztán később vettem észre, hogy a versenyzők között van ő is, tehát igazából egy ilyen terepfelmérés volt részéről, hogy mi történik, és az első díj, amit kaptam, az egy poszter volt.

0: Azért csak kicsit két fül között, tehát hogy más ne hallja. Azért azt elfelejtettem mondani most az előbb, mert akkor beleszóltam, hogy a Zoltánik a férje, a Robidi nálunk, nálam, római parti tódiszkóba kezdte a pályafutását, és minden nap szinte ott volt, és felfigyeltünk rá, és akkor csináltunk ott egy műsort, de ez nem annak a téma, nem a mai téma, egy élő programot, abba bevettük a csapatba, és azt tulajdonképpen mondhatom azt talán, hogy onnan kvázi indult el a felső sorba. No de, még mielőtt tovább lépnénk, van egy fontos bejelenteni valom.
1: Strada Rádió. Okostelefonon, tabletten, PC-n és notebookon. Ez a Strada Rádió. Köszönjük, hogy minket hallgatsz.
0: És most kivételesen hagyjunk végig menni a zenét, hogy a hallgatók is érzékeljék, hogy mely volt ez a műfaj.

0: az a Prisoners. A mikrofon mögött Tóth Zoli. Tóth Zoli.
1: Valamint Steve, és mellettem most már talán megkockáztatom, hogy mondhatom azt, hogy műsorvezető társam, csak mindig elfelejtem a nevet, hogy hívnak.
2: Köszönöm, igen, édesanyám, az előbb írta Pusztillakany, hogy még Zoli még mindig nem tudja a nevedet. Az előbb bíztam abban, amikor megszólaltál, hogy hát, ha sikerül ezt a pár betűt megfelelő sorrendbe tenni. Próbáljuk meg, tehát...
1: Robi D.
2: Ó, köszönöm szépen.
1: De arról volt szó, Rob.
2: Igen, beszéltünk az első szünetben, beszéltünk erről, igen. De segítek bármikor, intesz, és én segítek neked.
1: Jó,
2: na, drága, Csabi D, igen.
1: Jó, drágáim, jó, vicceltünk csak. Egyébként is én hiszek abban, hogy lehet bármilyen komoly témát boncolgatni, azért a humor meg a lazasság az mindig mindenkoron bele kell, hogy férjen egy-egy adásba. Na most a lényeg az, hogy megbeszéltük Steve-vel az elején, hogy amikor adás van, és beszélgetünk, akkor leteszi a telefon, érezte, hogy mi van, mert eddig a kezében volt. Na, hol tartottunk, lurkok?
3: Hát 84, még mindig 84-nél tartottunk. Igazából kérdezte olyanokat, mikor volt az első verseny, mikor volt a legjelentősebb fellépésem. A legjelentősebb fellépésem az 84 szilveszterén volt a Centrál Kávéházban, akkor még úgy hívták.
1: Hol volt ez?
3: Centrál Kávéház, Erzsébet híthoz közel van.
1: A Centrál Kávéház. Úristen, hát pedig oda milliószor jártunk, sőt, ott volt a Bölcsbagoly, meg
3: akkor
1: a jégbüfé.
3: Lehet, hogy Ötvös Klub volt, még nem, hogy valami hasonló, ha jól emlékszem. De mindegy, előtt én mindig pénzért léptem fel a Gyulával, ugye, és akkor mondta nekem a Gyula, hogy figyelj, itt nem tudnak fizetni, de itt lesz a Rockszínháznak a rendezője. És hogy lépjek fel. Én megmondtam, de hogy lépek fel, hát dehogy nem.
1: Pénz
3: nélkül, akkor. Minek? Jó, addig mondtam, még elvállaltam. Aztán odajött utána a Rockszínház rendezője, Katona Béla, és mondta, hogy januárban kezdődnek a bábjátékos próbái, és hogy szívesen látna akkor a csapatban. Egy akadálya volt, hogy akkor én még Pécset laktam, úgyhogy, de nem volt akadálya, anyukám jó de fej, mint ahogy mondtad.
1: A szülői ház ma is ott van még Pécset.
3: Így van. Anyukám meg jó fej volt, laza volt, mivel őt nem engedték egy gyerekkorába, ugye egy ilyen tánctáborba, úgy döntött, hogy engem mindenhol elenged. Tehát január 21-én már Budapesten laktam.
1: Na itt is csókoltatjuk anyukád, na és most akkor megmondjuk neki, hogy na itt rontottad el, itt nem kellett volna a srácot, itt nem kellett volna két kötélre kiengedni. Most már értjük a egódat. Jó, rendben van. Jó, viccetem, oké.
3: Na, szóval akkor fel is költöztem Budapestre, és akkor ugye utána meg közben meg voltak ilyen országos versenyek, amiken indultunk. Volt egy barátom is, Antén is volt, akivel csináltunk ilyen showműsorokat, a Petőfi csarnok nyitójától elkezdve, mindenhol ott voltunk. Hát szinte majdnem minden nap fellépés volt, és ugye itt a klub életről szól a dolog. Tehát el tudod képzelni, hogy régen volt olyan, hogy taxiba, fellépő ruhába, egyik klubból a másikba kellett mennem, és annyi helyen volt úgymond műsor, meg egyéb dolog is azon kívül, hogy szól a zene, meg folyik a csapból a lé.
1: Az a helyzet, hogy én arra gondoltam, és most, hogy picit így korrigálom a mai koreográfiát, ha lehet így mondani, hogy végigszaladunk a te pályafutásodon, és utána elkezdünk esetleg arról, amiért a mai nap egyébként, amiről szólna, hogy mitől romlott meg. Tehát ecseteljük, felvázoljuk, hogy milyen klubélet volt régen. És szép fokozatosan, hogy mitől vált egyre ritkábbá a klubélet, kevesebben van a kevesebb hely. Most az, hogy napjainkban éppen a választásokat 2026-ról beszélünk, és ugye tudjuk, hogy egy hónap múlva lesznek a választások, és itt most elindult egy ilyen rádiónk, egyébként nem politizált, tehát ezt az előjáróban
2: abszolút
1: kihangsúlyozom, de most valahogy egy picit összekötésbe hozták, összefüggésbe hozták a választásokat azzal, hogy itt egyre másra, most aztán három vagy négy komoly prominens személyeket picit megrángatva, ugyanakkor klubokat bezáradtak három hónapra. Lásd a drog zéró toleranciával kapcsolatban, ez egyik legismertebb, azt gondolom ezzel minden hallgató nem, de azért a 90%-a tudja, hogy mi az a szimbol. Tehát egy eléggé szimbolikus hely Budapesten, azt is bezárták, mert találtak ott a rendőrök valamit. Tehát, hogy most ez miért van, ezt tegyük félre. De ezek semmi, tehát ez sem tett jót a klubéletnek, mert egy csomó nem miatt. biztos lehetsz benne, hogy nem mernek elmenni majd oda, mert azzal összefüggésbe hozzák, hogy hát nem megyek majd a drogtanya, hát múltkor bezárták, hát adadadám. Tehát megint csak egy követ dobtak rá arra, aki már amúgy is meg van kövezve. Amúgy sincs sok klub nyitva, tehát a szombaton mondok ezt, amúgy te is alátámasztatod, szombaton mondjuk volt, hasonló ütök, ez egy szám, 100 klub, most van 50, 40, 30, tehát erről fogunk beszélni. Jó, visszahozzád, tehát, hogy ott voltál ezen az ominózus átöltözős taxi, stb. Az első verseny az melyik volt, ez a komoly, ami eredményt ért?
3: Nemzetközi versenyre gondolok, ami komoly volt. 85-ben mentem ki először Itáliába a világbajnokságra, akkor ott tudtam meg a helyszínen, hogy ez a műfaj, amit én csinálok, ez nem break, hanem electric buj. És akkor ott rögtön mindent át kellett állítani, átprogramozták a fejemet, jó, akkor én electric buj táncos vagyok. És akkor így sikerült hetediknek lennem, tehát bejutottam a döntőbe, 80 voltuk a döntőbe, és így hetedik helyre jöttem. A legemlékezetesebb az a William Jonda volt, aki utána meghatározta valamire a stílusomat, mert aki megnyerte, annak volt ez a robot lassított mozgása, és ennek a mozgását vettem át. Előtte inkább ilyen gyorsabb jellegű mozgásokat csináltam ebben a műfajban.
2: Én azt gondolom egyébként, hogy így látatlanban én ezt nem láttam, ezt a versenyt, de biztos, hogy bunda lehetett. Tehát ismerve a te mozgásodat, amit majd ezt én is mondani fogom a későbbiekben.
1: Na várj, csak szólok, Csavi. Nem hozott magával Steve pénzt, tehát nem fog tudni neked ezért a hátsó fertály támogatásért, hogy...
3: Szerintem nem, tehát egy fellépést vár tőlem, mert azért mondja ezeket.
2: Távol áll tőlem egyébként.
1: De miért van távol? Hát, hogyha lesz, mert azt nem tudom, hogy tudod, de Csabi D. azért elég tisztességesen küldözgeti a bakeliteket. Annyi van neki otthon, hogy azért szétcsorgatna a nyálát bárki, és adott esetben az ő munkahelyén, Erzsébeti, micsoda?
2: Fürdőben vagyok.
1: Fürdőben, igen. És ezt szokott csinálni, már nem is egyet-kettő diszkot a fürdőbe, tök jó.
3: Na, az jó.
1: Ilyen telt házak vannak, és igen. Akkor te tessék, a következő bulira nem jön el, kész, soha többet nem válunk a Steve-es
3: szóval. Mikor lesz a következő
2: jelen buli? Pillanatban nem tudok dátumot mondani, tehát most ja, nincsen erről szó, de egyébként igazából, hogyha erről egyszer megint tulajdonképpen
1: felmerül. Na most mi lenne szombaton elhívnánk?
2: Szombaton?
1: Most!
2: A nőnapra, amit ott reklámozunk, most már két kapura?
1: Na!
2: Hát, igen. Mosolyog a Steve, úgyhogy szerintem benne van.
1: Bocsánat, várj, elveszem a Steve-től a mikrofonon.
2: De így nem lesz meglepi, Zoli. Hát így mivel szolgálunk meglepetést a hölgyeknek?
1: Steve-nek a mikrofonját kikapcsolom, hogy ne tudjon beleszólni, nem is tud most. Szerinted, adjunk neki meghívjuk, és ha nem jön el, akkor nem állunk vele többet szóba.
2: Azt mondta, hogy Erzsébet kártyát is elfogad egyébként, tehát igazából...
1: Jó, visszadom a mikrofont.
3: Bözsi kártya kell nekem, Bözsi.
2: Bözsi.
1: Jó, drágáim, 1984-et mondtál az előző zene után, és akkor most menjünk vissza 1984-be.

0: A felesleges viták elkerülése véget a dal. Egészen furcsa. A dal címét nem kell mondani. Remélem, legalábbis.
1: Egyébként lázár.

0: Csak és kizárólagosan a hallgatóknak mondom, hogy egyiptomi szerelmi dal nem túl sok köze van az egyiptomi és adott esetben a mohamedán tánchoz.
1: Óriási alapja van.
0: Ezek a... Az a nem semmi.

0: Stella Rádió. Mi szállítjuk a jó kedvet.
1: Hát drágáim, csak azért, hogy több idő maradjon a témákhoz, illetve a sztorikhoz, lekevertem ezt a zenét, lesz ma még bőségesen zene is, hiszen zenés rádióról révén szól, 25 percet tart ez a program, még csak 3 vagy 4 zene ment, higgyétek el, lesz még. Ha bárkinek bármilyen kérdése, óhaja-sóhaja panaszolva a zenei téren, forduljon hozzám bizalommal, írja meg nekem, biztos, hogy nem fogom lejátszani, ma nincs időm, nem is érdekel, de azért írjátok, mi nagyon fog örülni neki, dicsérjetek meg minket, ha szeretjük, hogyha fikázni akartok, úgyis ki fogom törleni, és törlöm az illetőt, tiltva lesz bárki. Egyik, mint demokratikus rádió vagyunk, tudjátok, nagyon jól. Vissza a feladóhoz, amire elindultunk, megint csak a barátom, aki egyben a műsorvezető társa, most már tudom, hogy díj. Tehát ennyit már tudok, de mi az eleje?
2: Már a szemedön is látom, hogy megint nem működik Csabi díj.
1: Jó, és mellette régi róka, öreg róka, nem vér róka, jeléjére Steve, a Electric Boogie kiválósága. Egy versenyen túl vagyunk, mi a folytatás?
3: Na, ez egy meghatározó élmény volt az életemben, nagyon. Hát és utána ugye azt hozzá kell tenni, hogy abban az időben, ugye 85-ben én még kis gyerekként igazából apukám a pécsi rendőrségen a kapitánynál intéztel, hogy kimehessek külföldre.
1: Már akkor is így bejátszott a protekció, nem tudom, figyelitek-e?
3: Á, nem, csak apám ugye a PMC kapusa volt, tehát inkább ismert mindenki Kazinc előtt. Aztán egy éve később volt megint egy verseny, ugyanúgy Monte Catani termébe. Kimentünk, de akkor viszont egy szolgálati útlevelet kellett intéznem, mert ugye akkor még volt az a törvény, hogy 3 évente nem lehetett, vagy csak 3 évente lehetett nyugatra menni.
1: A már az ügyetleneknek, mert én minden évben voltam meghívóval.
3: Hát jó, tehát tudtam, te ügyesebb vagy nálam, de a lényeg, hogy én még akkor csak 15 éves voltam, és akkor kimentünk erre a VB-re, akkor ott 6. lettem. Na és akkor utána jött az időszak, amikor 2 évig nem mehettem, mert nem voltam olyan ügyes, mint ahogy lehettem volna. Aztán 89 volt az első Európa bajnokság, ahol megnyertem, és akkor onnantól kezdve nem lehetett már leállítani mindig, amelyiken indultam, általában én nyertem.
1: Van erre vonatkozóan valahol, illetve biztos, hogy van, a médiában, a YouTube-on, vagy bárhol esetleg egy ilyen archív anyag, akár kép formátumban, vagy videó formátumban.
3: Jó lenne. A mostani időszakban nem látok erről a régi anyagokról, különben így a Google-be vagy bárhol.
1: Tehát azért biztos, hogy erről készültek felvételek. Persze, és hol lettek azok?
3: Meg ezek vannak. Tehát vannak valahol, igen. Tehát nem egy-kettő VB megvan nekünk, ugye én azt archiváltam CD-re, aztán, hogy a CD még jól működik-e, vagy nem, most már megvallom őszintén.
1: Mondjad.
2: Bevallom őszintén egyébként, hogy én is csak azért látok ilyeneket, meg a Steve-nek a honlapján a Face-en, mikor megoszt olyan felvételeket, amik egyébként tényleg nincsenek fent se YouTube-on, sem semmilyen hálón. Én is csak ezért tudom megnézni egyébként, hogy szerencsére ezek megvannak, úgyhogy nyilván, hogy minőségében úgy, mint a hang vagy a kép már nem olyan, de azt gondolom a lényeg azért szerintem mindenkinek át jön. Jól mondom?
3: Jól mondod, de hát igazából nagyon sok nincs meg, amit szeretnék, hogy meg lenne. Tehát ha bárki bármit tud olyan anyagot, amiben 80-as, 90-es évekből olyan eseményekről vagy helyszínekről van, ahol ott voltunk a barátaimmal, akkor azt örömmel látom. Küldjétek el postagalomból.
2: Tényleg ez egy nagyon jó lehetőség most, hogyha esetleg valakik hallják, illetve kedves hallgatóink, majd az későbbiekben még úgyis le lesz adva, ha esetleg lenne valakinek titkos vagy nem titkos olyan felvétele, amit esetleg felvett, nyilvánvaló, hogy itt nem a telefonokról gondolok, mert abban az időben még ez nem volt lehetséges.
1: Pénz nem számít.
2: Pénz nem számít teljes mértékben, az bármikor vegye föl velünk a kapcsolatot, akár Steve-vel, akár a stúdióval.
1: Nem a Steve-vel, veled vagy velem, és majd mi eladjuk neki.
2: Ja, tehát akkor mint menedzseri pozícióba is lépünk. Jó, akkor azt tornoznám.
3: Alá is írtam a szerződést, jó?
2: Akkor sztornoznám ezt a dolgot, tehát velünk vegye föl a kapcsolatot, és természetesen mi majd el fogjuk juttatni a megfelelő háttérmunkák után

0: Mondjátok meg, hogy mi köze van egy afrikai zenekarnak a break, vagy a elektrobújhoz. Mert hogy ennek a bandának a neve az, hogy Afrika Bambata.
1: Nos. Hát azt gondolom, hogy Afrika Bambata már eleve, ugye ő is egy igen meghatározó együttes volt, mint együttes, később is csinált még a 90-es években muzsikákat, ami már nem pont ezt a stílus képviseli, de a 80-as években mindenféleképpen a break, illetve az electric boogie vonal, hogyha valaki, Afrika Bambata track az biztos, hogy ment egyébként, tehát egyértelmű, hogy neki muszáj volt ott lenni. Azt hiszem, hogy szerintem Steve is jól emlékszik erre, és ő is egyetért velem abban, hogy ők azért elég komoly teret hódítottak ebben a műfajban, mint együttes.
2: Nagyon-nagyon. Úgy is tudom, hogy nem is olyan régen még voltak itt Magyarországon is.
1: Valamikor. Bizony.
2: Azt sajnálom, hogy én nem voltam ott.
0: Mi hol voltál? Ne haragudj.
2: Afrikában.
0: Ja?

0: A drágáim, a Planétán kevés olyan zene volt, amelyeket nagyon-nagyon könnyű volt megjegyezni, mert a break tánc, vagy éppen a break zenében is azért a rap, mint olyan, elég sok olyan dallam van, ami tulajdonképpen nehéz megjegyezni. Aztán vannak olyan zenék, annak ellenére, hogy rap, vagy break, bármi, ez könnyen meg lehet jegyezni, jó dallamon, fülbemászó, meg lehet jegyezni, lehet dúdolni. Minden esetre vannak azért olyan helyzetek, amikor az ember elgondolkodik, hogy vajon és ténylegesen szabad-e annyit beszélni, mint amennyit mi szoktunk általában, de ennek megvan a maga sajátos hátulütője, és vannak olyanok, akik ezen nincsenek, és nem értenek egyet.
1: Maradj csöndbe, légy szíves, mert nem hallom tőled a rádió.
0: Gyerekek, ezt nem bírom kihagyni. A kedves hallgatóknak mondom, akik esetleg újonnan jöttek, hogy igen, egy nagyon kedves barátomnak a kislánya volt anno akkoriban, hogy ilyen kicsike, és ezt küldte el nekem, nem is tudom már megmondani, hogy 7-8-10 évvel ezelőtt, hát természetesen az apukának a keze volt a háttérben, és azóta képtelen vagyok ezt kihagyni, mert egy jelmondat számomra.
1: Maradj csöndbe, légy szíves, mert nem hallom tőled a rádiót.
0: Hát ez így van.
2: De viszont ezáltal nem vagy korrekt, elnézést, mert a múltkori adásban azt mondtad, hogy valamelyik kedves hallgatónk ezt személyesen nekem küldte és kívánta, amit most bejátszotta, hogy maradjak csöndbe, akkor tulajdonképpen ez mégsem nekem szólt. Most akkor hogy is vagyunk?
3: Hát ma jövő héten másképp lesz.
0: Na várjál, most biztos, hogy le fogunk gyártani valamit, ami célja, és benne lesz, hogy Csabi dír.
2: De legalább akkor vissza tud játszani magadnak, és a betűk a megfelelő soron bekerülnek.
0: Na jó, van azért, tisztázunk valamit. Amikor célirányosan rólam van szó, azért annak is szoktak hangot adni.

0: Yes, please play the music.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5.
2: Csak humor és ínye zene.
3: The Best Music Channel.
4: It's the final countdown.
1: 4, 3, 2, 1.
5: Na jól van, drágáim, vissza a feladóhoz, akkor ezt is kiveséztük. Ott tartottunk, hogy második, harmadik verseny megvolt, de melyik volt az, ami számodra a most már muszáj vagyok újra megkérdezni, a legemlékezetesebb, amikor tulajdonképpen szétolvadtál örömödben? Egy olyan fellépés, amikor a lábaid elé borultak a csajok, amúgy mindig.
6: Akkor jó, hogyha ilyen vagy kíváncsi, akkor mondom.
5: De most várjál, a csajnak a telefonszámát is majd add meg. Tehát
6: hát ennyi csaj telefonszáma nem fér el neked a zsebedbe.
5: Jaj, Csabidi, hallottad ezt?
7: Ahogy ne hallottam, figyelek.
6: Na,
7: azért.
6: Na akkor ez megint csak ugye 85 körül voltam, amikor még 45 kiló voltam, és mentünk át a Debreceni Kórus Fesztiválra Balatonról. Gyula meg is kérdezte útközben, hogy félek-e. Hát nem ment legalább 150-160, és kotyogott valami a futóműbe, egy régi Volvo-ja volt, most már régi, akkor még nem annyira régi volt. Megérkeztünk, és ott csak külföldi csajok voltak, főképp finn hölgyek, és fellépés után levettek a színpadról, és elkezdtek dobálni. Tehát ez volt a úgymond ilyen csajügyben a legemlékezetesebb, de annyira emlékezetes volt, hogy én ezt el is felejtettem, mert a Gyula mesélte jó pár évek később, hogy milyen élmény volt. Tehát valószínűleg olyan hatás alatt voltam, hogy ugye a felejtő izmaim nem működtek.
5: Magyarul, várjál, tegyük ezért helyre a dolgot. Ott tartottál, hogy megdobáltak, de nem mondtad el, hogy mivel.
6: Feldobáltak.
5: Ne, ja, azt hittem, hogy megdobáltak kővel. Sörös üveggel feldobáltak.
6: Jó. Meg meglobáltak, mi?
5: Igen. És azok közül tényleg, teljesen független a mai témánktól, van-e olyan lányismerősöd, aki annó valamikor szerelmes volt veled, és mondjuk tételezzük fel 10-20-30 x idő év múlva összejöttetek, és hogy megvan-e még az a valami vonzalom, és ezen most akkor át is kötünk gyorsan a klubélet hanyatlása. Tehát annó valamikor nyilván mi sem leszünk szebbek, hát hogy öregszünk, ez természetes, egyre rigolyásabbak leszünk, egyre több mindent, egyre csúnyábbak, azaz elkezd eltávolodni egymás fordítottan arányosan, mi öregszünk, egyre rigolyásabbak leszünk, és elkezdjük, tehát megy lefele a színvonalunk, és közben egyre magasabb mércét, lécet állítunk a nőknek. Még mindig elvárjuk, hogy szép feneke legyen, közben már nem biztos, hogy a 20-30 éves hozzánk való. Ezt csak azért bátorkodtam így említeni, mert és a magánéletedben nyilván nem akarok kutakodni, de bizonyos idő után el kell, hogy eresszük azokat az annó akkori álmainkat, vagy azokat az elképzeléseinket, hogy a színpad előtt ott a 3-4 olyan nő, hogy megörülünk, és most már, hogyha fellépsz valahol, már pedig nem bízom benne, hogy fogsz még fellépni, és erre vonatkozom majd meséljél, hogy ha ott áll előtted egy X nő, egy X lány lényegtelen, akkor mennyire fogod tudni ma is észrevenni, és mennyire fogod tudni neki akceptálni azt, hogy ő téged szeret, tisztel, kedvence vagy, felmere dobni most már, kicsit azért nehezebb is vagy, tehát azért nem fognak feldobálni.
6: Tehát kérdésed akkor, hogy régi kapcsolat,
5: vannak-e, mostani... tartod-e velük a kapcsolatot, a régi...
6: Nem. Hát ez egyszerűen nem szépen úgy megszűntek azok a kapcsolatok.
5: Akkor már is eljutottunk, hogy miért mennek dugába a klubok. Tehát az a generáció, aki most egyáltalán klubba, buliba eljár, a tizenévesek, tehát egy óriási szakadék van a most eljárók, meg akkor miért nem mennek el a mi generációnk, vagy a te generációd, miért
6: egyre
5: nem mennek el?
6: Egyre kevesebben mennek el, mert nincsenek olyan helyek, mint korábban volt.
5: Hát erről beszélünk, miért nincs? Szerinted?
6: Sok mind. Hát, igazából ugye hát volt egy időszak, amikor ugye mi a 80-as, 90-es években ugye mindenfajta hely működött, ment, mindenre volt igény, volt a Molerustól elkezdve revű műsorok voltak, és akkor utána jött egy másik időszak, én ugye 10 évet kihagytam az éjszakából, tehát 94-től 2003-ig nem jártam, utána viszont a Hölgyári szigetre mentem le először.
7: Ahol sokszor találkoztunk.
6: Lehet, igen. És ezen kívül...
5: De várj, melyikőtök vitte másikat haza?
7: Mindig a saját lábunkon, nem az a műfaj voltunk egyikünk sem.
6: Nagyjából abban az időszakban rúgtam be először, előtte soha nem volt az, hogy nekem, tehát régen olyanok voltak a bulik, hogy visszaemlékszem, hogy teljesen józanul piamentesen és jól tudta az ember érezni magát. Amikor 2003-ban lementem újból erre a szigetre, lögdöstek az emberek, alig értettem, amit mondanak, hát kellett nekem is ugye egy kicsit innom ahhoz, hogy felvegyem a színvonalat. Úgyhogy jön egy csávó oda hozzám, hogy van-e kólád. Én meg meghívtam a bárpultnál egy kólára.
7: Tehát, de ez így korrekt. Hát kólát kért, akkor azt kap. Hát ez, ez a legális.
5: Várj, most gyorsan tegyük a helyre, hogy én felnevettem, mert a hallgatóknak gyorsan elmondom, hogy levágtátok, hogy én tudom, hogy mi az. Sokan biztos sajnos tudjátok, függetlenül attól, hogy én soha nem nyúltam hozzá, de elég nyilván, csak akik nem tudják annak, hogy a kóla az nem az igazi klasszikus Coca-Cola volt, hanem volt egy stimuláló szernek a neve, és erre kérdeztek rád nálad. De hát azért neked eléggé, hogy fogalmazok, eléggé ki voltál téve a kísértésnek abban az éjszakai életben, sikerült hála Istennek megúsznod igazán, és mégis ott vagyunk, visszatérve, ahol a part szakad, hogy átvette a terepet, a szerepet, a retkes pia, az alkohol. Most az egy más kérdés, hogy 100 emberből 99 ma már iszik. És mindenkinek megvan rá a magyarázata, hogy ha milyen buli az, ahova nem iszol meg, és a másnap emlékszel rá, hogy hol volt, tehát az már milyen buli lehetett. Tehát ez nem tudom, tehát ez nem biztos, hogy jól mondom, de lehet, hogy rányomta a bélyeget. A full alkoholizmus. Tisztelet a kivételnek, mindig hozzáteszem, amit ez a klub illet. De valami szerettél volna mondani az előbb, csak beléd folytattuk a szót.
7: Igazából nem tudom, de akkor azt nem tudom, de viszont mondok akkor más. Tehát abban, hogyha már Steve megemlítette, egyébként valóban így volt, elég sokan jártunk természetesen a hajógyári szigetre. Tudni, hogy ott ugye most nem fogok klubokat sorolni, de több stílusban mindenki megtalálta a magának való helyet, és bevallom őszintén, hogy én azt gondolom, hogy a mi korosztályunk örömmel találkozott, pacsizott a másikkal, szia, hello, hogy vagy. Én azt gondolom, hogy olyan kontakt volt közöttünk, hogy mikor egymás mellett táncoltunk, én azt gondolom, hogy vigyáztunk arra, hogy ne lépjünk a másik lábára. Persze akkor is voltak kirívó esetek, de
5: nem volt.
7: A mosoly az mindig ott volt, és én azt gondolom, hogy illetve ebben biztos vagyok, hiszen tapasztaltam, bár már én sem járok az éjszakában, maximum csak ha dolgozom, de azért elég sokat eltöltöttem 84 óta, akár úgy, mint szórakozás, vagy akár úgy, mint amikor szakmailag egy fellépésen, vagy valamilyen rendezvényen voltam, hogy ezek teljes mértékben elmaradtak. Itt valószínű egyébként, hogy itt már a generációs különbségek vannak, hogy ennek mi az oka, szerintem ezt nagyon sokáig lehetne vesézni, de ezek a rendezvények, vagy azok a klub életek, amik voltak, amikor találkoztunk egy ismeretlen arccal, annak megtetszett a mozgása, a pillantása, vagy bármilyen olyan kisugárzása volt, amit az ember a másik emberben megfogott, és a következő alkalommal találkoztunk esetleg egy másik helyen, azonnal a memóriába égett az ember, és szinte pacsival köszöntöttük egymást, és ez nagyon, nagyon jó érzéssel töltött
5: akkor
7: el az ember.
5: Akkor ezt most egy mondat össze lehet foglalni, hogy az emberi kapcsolatok az emberek között zajlottak, és nem a telefon a telefon között, tehát a nyomkodós...
7: Többek között az így van, igen.
5: Ez a dörzsölős telefon a hazavágott mindent. Én állítom, hogy ebbe van 99% hunyó, ez a dörzsölős telefon, az internetről ne is beszéljünk. Nos, drága barátaim, jönnek a barátaink. Ez egy varázslatos zene lesz, majd akkor mondd elé őket, és mik ezek?
7: Hát mindenféleképpen, hogy barátság, hiszen Friends és Woodin itt halljuk egyébként.
5: Hajrá!

0: lássuk, csak beszélnek.
1: Addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
2: A musical tribute to a legend of our lifetime.
3: Stráda Rádió.
4: Stráda Rádió. Mi szállítjuk a jó kedvet.

0: Azonnal segíts nekem, ez a dobalap. Ugyanez van már, de nem tudom melyik zenében.
1: Segítek. Én sem tudom. Csatlakozom
0: várjál,
1: hozzá.
0: Várjál. Mindjárt.
1: Nem is tudom, hogy mire gondolsz.
0: Várjál. Ez nem... Soul to soulba van.
1: Back to life.
0: Back to life. Figyeld, várjál.
1: És
0: várjál. Drágáim, bocsánat, kicsit visszarakom ezt a nyavaját.

0: Mondhatnám azt, hogy szarul sikerült a keverést.
1: Teljesen szép.
0: Várj. Csodás volt. Nem érdekes, csak azért, tudjátok, tehát nincs előttünk kontroller, tehát egy darab számítógép, és egy egérrel próbálkoztam. Hát nem volt benne a mai műsorban, nem volt benne a pakliba, de megtaláltam, és erről a zenéről volt, szóval van szó.
1: És figyelitek, már ott tartunk, hogy kontroller sem kell.
0: Ne.
1: És megy a keverés.
0: Jó, de gratulálok
1: hozzá.
0: Hát szar volt ez.
1: De jó volt.
0: Hogy?
1: De legalább tudtad fejből, hogy mi az, amit keresel. Hát valljuk be őszintén, hogy azért ez is valami.
0: Hát a Macarena után azt majd elmesélem a Steve-nek, meg a hallgatóknak, meg fogsz hűlni.

Hát drágáim, nem ez fog jönni, ez csak egy intro, hogy amúgy egyébként a rádiónkban a különböző élő programok, élő live műsorok alatt mindenféle zene szól. A múlt és a jelen párhuzamosan mindenki számára elérhető ezen a statornán. Úgyhogy ez csak egy pici bejátszás, egy kis töredéke annak, hogy mi szokott általában lenni, de a mai napon egészen más a téma. Ma forró perceket élünk a 80-as évektől, a break dance, az electric boogie,

0: Hát nem mindenki táncolt az ilyen zenére, viszont aki vágta és volt a ritmusérzéke, az tökéletesen tudta, hogy no erre hogyan és miként kell lépni. Három és fél perc forró percek, aztán visszatérünk a vendégeinkhez és a témához, az Electric Boogie, a Breakdance és a múlt. Na gyerünk, tapsoljatok!
1: Stráda Rádió. Egy sziget a zene dzsungelében. Hangolj ránk te is!
2: Éjjel-nappal a hallgatókért.
3: Európa kedvencei. European Hit Radio. A zene és infomániások rádiója.
4: Nem akarja
3: abba hagyni.

0: Azért azt aláírhatjuk és elfogadhatjátok, és egyet érthettek velem. Azért ez nem kimondottan break tánc zene volt. Ez már kicsit funk is.
1: Hát,
0: ugye?
1: Igen.
0: És amikor ez, én emlékszem, amikor ez a zene bejött, még azt a részt, ennek a zenének azt a részét még megvárjuk, aztán lekeverem, mert hogy van ebben egy olyan rész, amitől én ahányszor meghallom, mindig libabőr lesz mindenem, mert imádtam világet, amikor megszólaltak a sípok, dobok, nádi hegedők. Itt.
2: Erre ráéreztél, és ők is szerintem.
1: Ez a legjobb része.
0: Lá.
2: Erre nagyot lehet tolni szerintem, és még szerintem az is megpróbálhatja, aki sosem csinálta. Mert hogy a zen átjárja a testet. Annyira inspirál.

0: Hozzá szeretném tenni egyébként, hogy az előbb említetted azt, hogy ez inkább olyan funk is, mivel hogy 1983-at írunk ennél a zenénél, aminek a szám címe Buddy Burke és Hot Streak az előadó. Én azt gondolom, hogy aki ebben a műfajban mozgott, úgy mint zeneileg, ebben az időszakban, vagy úgy mint táncos, biztos vagyok benne, hogy az mindenki számára ismert volt, ez egy nagyon közkedvelt muzsika volt, és azért 1983 az nem most volt, viszont vissza lehet vezetni ezt a muzsikát is abba az időbe, amikor ez az egész műfaj igazából majdnem, hogy napvilágot látott.
1: A következő 30 másodpercben arról kellene beszélnem, hogy milyen jók vagyunk és milyen csili-bili zenéket játszunk. De minek? De minek?
2: Hát de minek beszélünk arról, most jöhet. Jaj, elkapom, kügyed. Jöhet, köszönöm szépen. A kedves hallgatóknak egy gyorsan elmondom, egy Milka csokoládé dobott hozzám, ez a, hogy csívnak, ne haragudj.
0: Csabi D.
3: Valami Csabi.
2: Valami Csabi.
0: Messengeren küldöm Csabi. Nagy betűvel, nyomtatott betűvel a nevemet, és hagyd nyitva a képernyőt.
3: De mostantól valami Cukros bácsi.
2: De szombaton lesz egy rendezvényünk. Gyorsan, tényleg egy ingyen promó. Hát drágáim, kedves hallgatók, hogyha valaki úgy érzi, hogy a hétvégén nincs hova mennie, akkor már is mondom néktek, a helyszín Lovag utca 5 a belvárosban, New Orleans Music Club. Még egyszer mondom, New Orleans Music Club, Lovag utca 5. Keressetek rá a Facebookon, pontosabban a Google-ba írjátok be New Orleans Music Club, és akkor ott minden egyéb más részleteket meg fogjátok kapni, de azért most én ezt elmondom, hogy mi vár rátok. Azaz, nőnapi szingli partit fogunk tartani, hogy mennyire fog sikerülni, mennyire jönnek el, ezt most ebben a pillanatban nyilván nem tudjuk megmondani, bízunk benne, hogy sokan lesznek, és legfőképpen, ha lehet, akkor a lányok többségben. Bár az nem jó, mert ha meg szingli partit, kapnak majd egy zöld szallagot, aki elfogadja, elismeri, hogy neki nincs párja. Tehát, ha a pasik meglátják a zöld szallagot, akkor az a lány szabad, lehet vele foglalkozni, ki sárga. Az azért, mert még nem tudja eldönteni, hogy hol tart. A piros az meg foglalt, úgyhogy arra fiúk, ne ugorjatok majd rá. Ez a program este 8-kor fog kezdődni, nyit a New Orleans Music Club, Lovag utca 5-be. Radák, Radier, DJ Duck fog kezdeni egy őrületes videodiszkóval. Aztán azt követően Rákász Béla alias akkori, valamikori és a mostani, mind a mai napig mozgolódós hófehér kesztyűvel és mindenféle relikviákkal felszerelt pantomin táncos est lesz. Elég egyedi, mondhatnám azt, hogy aki nem ismeri őt, annak abszolút mondom, hogy jöjjön el, mert jó lesz. Aztán utána, hogy hívnak téged, arra úgy...
0: Nem hagytad nyitva a képernyődet? Csabi D. szintén.
2: Csabi D. szintén zenét adni. Ha jól tudom, úgy beszéltük meg, egy ilyen zenei utazás lesz. 4 DJ lesz, 4 évszak, illetve 4 zenei paletta. Elindulunk lentről, 60-70 aztán megyünk 80-90-re, jön Steve, fog táncolni, ez meglepetés lesz, úgyhogy...
0: Ő is most tudta meg egyébként.
3: Én már egy év ezelőtt sejtettem, hogy lesz ilyen. Hogy itt fogok külni, és hétvégén meg rögtön táncolnunk kell.
2: Na jó, hát ez most mekkora ötlet volt tőlem, most ez komolyan.
0: Abszolút. Ez teljesen jó, amúgy, ezt nekem sem mondtad.
3: A Lovag utca 5-ben nem a Levis 501-es volt régen?
2: Volt, illetve a Comedy Centralnak ott voltak a stand-up comedy fel.
0: Duma színház,
2: aha, igen.
3: Nekem a Lévis 501 van még, mert ott is minden nap felléptem, a Gyula csinálta akkor szintén.
2: De várjál, a férkülőves színpad?
3: Ja, nem.
2: Nem, már tudom, de az nem, amiről te beszélsz, ez nem az.
3: Az nem.
2: Jó, ez egy
3: az új, ellovagolt.
2: Kapsz egy rohadt, várjál, de ez nem jó, vagyis hát ezt majd megbeszéljük adás után, mert ahova terveztük azt a hosszú diszkopultot, akkor hol fog ő táncolni? Tehát neki kell adni. Jó, ez nem ide vágó sztori, majd ezt megbeszéljük menet közben. Na, úgyhogy lesz, egészen eljutunk napjainkig, és hát még az sem kizárt, mert miért is ne, én soha nem tagadtam, nem szégyellem, nem vagyok rá büszke, de ha hajnalban valaki szeretne, tételezzük fel a buli végén egy-két mulatost, tehát akkor szerintem olyan nincs, hogy egy buliba az elfogyasztott alkohol mennyiség függvényében ne jöjjön meg valakinek az énekelhetnéke. Jó, ha megpróbáljuk kikerülni. Na, de hogy jutottunk ide, azt nem tudom, de viszont fogok indítani egy zenét, de csak azért, hogy rájöjjek, hogy most mi a fenét akartam ebből.
0: Meg az se derül ki igazából, hogy ott azt nagyon elraptad, és ezt múltkor is beszéltük, és valahogy tovább léptem már most, akkor hogy is lesz? Melyik önk lesz előbb? Te vagy én, vagy akkor hogy
2: ezt
0: is csináljuk?
2: Ezt most elindítok egy zenét, és kőpapírrólóval kijátszuk. Na, mi
0: legyen
2: a
0: vélem? Így.
2: Na jó, ezt
0: legyen így.
2: Na, ezt megcsináljuk, gyerünk.
0: Trendy.
2: Na gyerünk, akkor nyomjad. Steve lesz a bíró. Tedd a kezedet ki. Kedves hallgató, gyorsan elmondom, hogy szembe velem ül 3 méterre a hogy hívják?
0: Csabidi.
2: Igen, tehát akkor most kőpapírról, tehát tessék. 1, 2, 3. Várj, az ugyanaz. Hát az ugyanaz.
0: Na, gyere, ne, te egyszerre.
2: 1, 2, 3. Én győztem.
0: Akkor az mit jelent?
2: Hát azt jelenti, majd én eldöntöm. Te
0: jó, akkor döntsd el. Az első két hely megvan. Jön Daki, jön Rákász úr,
2: és aztán...
0: És akkor te vagy a harmadik. De nem baj, mert akkor tulajdonképpen ti ezt szépen nekem fölépítetek, és én meg learatom a babérokat a végén. Ezzel nincsen gond.
3: Így kell csinálni.
0: Jó,
2: de én döntöm, hogy
0: Steve-t vagy... hova tesszük? Mikor fog táncolni?
2: A hatodik.
3: Csúcsponton.
0: Na jó, hallgass... Akkor együtt leszünk.
2: Akkor hallgassunk zenét.

0: hogy került bele a listába?
1: Természetesen ez is break időszakból, hát ez is egy abszolút kultikus és közkedvelt muzsika volt ebben a műfajban.

0: És most vissza a te kedvenc slágereidhez.
1: Európa kedvenceihez. European Hit Radio.
2: Érezd magad jó?
1: Ez a Prisoners. A mikrofon mögött Tóth Zoli. Tóth Zoli.
2: Valamint Steve Kollár István. Ez, ne, szerinted tudja mindenki, vagy a teljes nevedet nem nagyon sokan tudja?
3: Hát többen tudják, hogy Steve, igen, de nagyon sokan, meglepően sokan tudják, ugye, hogy Kollár István.
4: És aki közelebbről ismert szerintem, akár személyesen, vagy bármilyen más ügyből kifolyólag, az biztos, hogy természetesen tudja, hogy...
2: És bocsáss, és téged, hogy
4: Csabi D vagyok.
3: Még mindig itt van.
4: Itt vagy.
2: Jó, drágáim, eltelt pontosan 1 óra 3 perce, próbálunk benneteket mindenféle nyavajával terhelni. Úgyhogy van még 1 óránk hátra a programból, és most már szép lassan, azért jó lenne, ha eljutnánk ahhoz a témakörhöz, amit eredendően, amire hirdettük magunkat, illetve hogy hova és miért és hogy jutott ide a mai klubkultúra. Ez a mai adás a 3. Eljutottunk a breaktánchoz, a hip-hophoz, illetve a electric boogie témához. És akkor most már szép lassan próbáljunk meg arról is beszélni, hogy akár egyedi, egyéni véleményeiteket, akár felidézve a múltat, egy kicsit következetesen a mai világra, a mai gondolkodásmódra, a mai életformára, a mai social médiára hagyatkozva, hogy miért van valóban az, hogy, és ha eljutunk oda ma, vagy legközelebb, hogy mit lehetne még tenni, hogy visszatérjen az az életforma, ami a klubokban anno valamikor volt, lásd, a nyomvolt fesztiválok, mert igazán én, nekem az a meggyőződésem, hogy gazdasági alapokon jobban tudnak kaszálni az emberek egy-egy fesztiválon.
3: Elmennek, ez biztos.
2: Elmennek ezek, illetve létjogosultságot kapott, és borzasztó sok ember ráállt a street food őrületre. És akkor ott 5000 ér lángos, meg stb. Stb. Most valaki volt, valamelyik nap beszéltem egy barátommal, és mondta, hogy volt kint a Szabadság hídnál a Nagycsarnokban. Ez 7-7-es, mondom még egyszer lassan, 7-es, 7000 ér, a gonoszok, vagy a törpék, 7000 évet lángost.
4: Egy darabot, vagy egy az darabot. Egész család jelen volt?
2: Nem, egy és darabot.
3: Volt rajta olaj?
2: Hát azt nem tudom, de a Nagycsarnokban. Tehát most jó...
4: Egy darabot, vagy egy az darabot. Egész család jelen volt?
2: Nem, egy és darabot.
3: Volt rajta olaj?
2: Hát azt nem tudom, de a Nagycsarnokban. Tehát most jó, oké, hogy az a külföldiekre van ráállva, de a magyar ember nem is nagyon megy.

0: Már be vannak állva, már ott már csak egy piát vesznek. Viszont emiatt bevétel kevesebb lett a klubokban, tehát a tulaj automatikusan elkezdte még jobban emelni a piát, mert már alig ittak. Elkezdett belépőt szedni, ami addig nem volt, tehát valami...
1: Nagyon érdekes egyébként, hogy egy kicsit visszagondolok én is, 80-as évek elején, hát 84-ről beszélünk, amikor elkezdtem én is az éjszakába járni, ugye szórakozni, akkor szó szerint tini voltam, tehát tulajdonképpen csak a tini diszkóba.
0: Most is.
1: Köszönöm szépen. Tehát csak a tini diszkóba léphettem be, ami azt jelenti, hogy az 6 órakor kezdődött, és 9-kor vége volt, és ez szigorúan teltház volt, nagyon jó muzsika volt, nagyon jól éltük meg. Én azt gondolom, hogy abban az időben, ha valaki nem finót ivott, az egy nagyon kedvenc, a finó, alma finó, az volt a neve, az alma ízű, és természetesen kóla. Ha valaki sört ivott, az már egy kicsit kilógott a sorból egyébként.
0: Szőke kóla,
1: az már kilógott a sorból, tehát almás finó volt a favorit, és később, amikor már én is ugye nem csak mint szórakozó voltam jelen, hanem akár mint lemezlovas is szórakoztattam, akkor is jelen volt az.
0: De te voltál DJ, hogy, nem áll?
2: Voltam. Ő a Csabi D.
1: Én voltam a Csabi D.
0: 5 pont.
1: Igen. És tulajdonképpen...
0: Akkor lehet, hogy vele találkoznak a Lovag utca 5 szám alatt a New Orleans Music Lab az emberek most szombaton. Te leszel az 5.
1: Ne, hát a 5. semmiképp. Hogyha az előbb kőpapírról eldöntöttök is, te vagy a 3., akkor én voltam a 4. Hát 4-en vagyunk a flyeren is. Ja, de várjál, itt most gond van. Hát a Steve, hogyha felajánlotta, hogy jön, mert hogy felajánlotta, akkor hát azért őt is föl kéne tüntetni, könyörgöm. Hát egy táncművészről beszélünk, egy háromszoros világ és Európa-bajnokról.
2: Majd csinálunk egy fotót egy ilyen flyerre, és akkor azt majd rárakod, hogy ami a flyerről lemaradt.
1: Ha a számodra ez hiteles, és ez így jó, akkor természetesen.
2: Aminek ez
0: Zoli?
2: Hiteles?
0: Most bajban vagyok, mert bevettem.
2: Az nekem hitelment.
0: Bajban vagyok, mert bevettem egy darab csokoládét a számba, így meg nehéz
1: Nápolyi, Zolikám, nápolyi, milkás nápolyi. Ne hát, csokizzál nápolyimat.
0: De várjál, még ez hagyján, hogy ő fog fellépni, de mint láthattad az utóbbi időben a Facebookon, nagyon jó kis AI reklámokat csinált, úgyhogy tulajdonképpen rábízunk. Akkor rábízunk ezt is. Hát oldja meg. Hát, ha már jönni akar, akkor legalább oldja meg.
1: Nem is tudnánk lebeszélni, de ne is beszéljük le. Hát, mi köszönjük, hogy felajánlottad.
2: Nem,
1: hát
2: nem kérek pénzt különben tőletek, mert te vagy a Csabi díj.
1: Köszönöm szépen, megtisztelő.
0: Na, visszatérve, tehát akkor mi a te véleményed ennek az ominózus eltolódás, időeltolódás?
2: Erről, ha megengeded, akkor
0: ezt szeretném.
2: Mesélek. Ugye Petőfi csarnok este 7 óra bepakolva a székek, moziházon néztük a filmet, éppen valami premier előtti filmet néztünk, utána elpakolták a székeket, 9 órakor kezdődött a nagy show, ugye általában, ha jól emlékszem, először mindig műsorok, fellépők voltak, zenekarok, és akkor utána jött a buli, és arra emlékszem, hogy olyan 1 óra körül már vége volt, és ugye nem tini diszkóról beszéltünk akkor már, hanem mondjuk az felnőtt diszkóról, bár én akkor még mindig ilyen 160 centi körül voltam, amikor először felléptem. Nem is tudom, hogy lehetett az, hogy konkrétan engem 14-15 évesen a felnőtt diszkókba engedtek fellépni.
1: Tehát én azt gondolom, hogy nyilvánvaló, hogy itt a magasságod, az, és szerintem az arc karaktered is már a gyerekkorban, hiszen mondhatom, hogy én is akkor még személyesen csak annyi, hogy egy-egy pacsi, amikor táncoltatok, de erre majd visszatérünk különböző helyeken, az arc karaktered is olyan volt, ami nem azt mondom, hogy öregít, hanem talán valamilyen tiszteletet vagy tekintét vívott ki.
2: Nem tudom, mert biztos vagyok 15 benne. Évesen 11-nek néztek. Amikor 18 lettem,
1: akkor de ha fölöltöztél, akkor már többnek is, az bőven elég volt.
2: Ja, jót akart a ruha.
1: A ruha az ugye teljes mértékben.
2: Meg ahogy öltöztem.
0: Igen. Szabadat ne felejtsd, muszáj még egy üzenetet beolvasni.
1: Figyelünk.
0: Igen. Zolika, nekem tegyél félre egy zöld szalagot. A felirat Lajos csányát vagy én.
1: Édesanyám? Anyukám, hát örülök, hogy így élőben ezt így bejelentett.
0: Drágám,
1: mi nagyon boldogok
0: most
1: vagyunk.
0: Várjál, most rácseszett, mert most innentől kezdve kötelező lesz eljönnie. Na, mit szólsz?
1: Igen, hozzá? Innentől kezdve, pedig ideig mindig ugye sztornozta az utolsó pillanatban.
0: De most itt van a bizonyíték.
2: De a szallagot haza kell vinned.
0: De nem mondhat semmit, el kell jöjjön.
1: Anyukám, mindenképp megszervezzük az utadat oda-vissza, úgyhogy jelen leszel.
0: Visszaadom a szót nektek.

0: Na, tehát konkrétan ugye abban az időben tényleg éjfélkor léptem fel a Balatoni Deltavárba, és éjfélkor mindig fognom kellett a kutyát, meg a, akkor még a kis Junior Éliást, és mentünk hazafele aludni. Ugye, de a bulinak mindig ilyen 1-2 óra körül vége lett. Én is jártam Külmentini diszkóba gyerekkoromban Pécset, az meg délután 3-tól volt 6 óráig.
1: Volt ilyen is, volt igen. Igen. És milyen érdekes egyébként, hogy maga ez a felállás, hogy tini diszkó, tehát ami tényleg kimondottan, hozzáteszem, hogy zeneileg ugyanazok szóltak szinte, mint az éjszakai felnőtt diszkókban, ami mondjuk 10-kor kezdődött és 2-3-ig tartott, mert akkor tényleg 10-kor elkezdődött és 3-kor befejeződött.
0: Vagy egykor.
1: Igen, de most már semmi nem kezdődik el 10-kor, sőt a 11 is nagyon necces egyébként.
0: Inkább mostanában 1 órát.
1: Abszolút. Nagyon-nagyon kitolódott egyébként teljes mércékben. De maga olyan, hogy tini diszkó, én azt gondolom, hogyha visszagondolok, utoljára jó pár hosszú évekkel ezelőtt iskolákban volt olyan, hogy tini diszkó, mert ők még tinik, és ott különböző helyeken a halban, ott volt ez megvalósítva, de klubban, vagy rendes, hivatalos, nyilvános szórakozó helyen egyáltalán nincs ilyen, hogy tini diszkó.
0: Jól látom? Hogy kéne csinálni egy ilyet, nem?
1: Én azt gondolom, hogy annyira érettek már most 14-15-16 éves korba, hogy szerintem talán egy kicsit cikinek is tartanák, hogyha ha ők tini diszkóba mennének. Igen, ők kivívják maguknak, hogy ők éjszaka szeretnének jelen lenni.
0: Amúgy jelen is vannak.
1: Jelen is vannak.
0: Meg voltak, főleg
1: így van.
0: A Gyári szigeten.
1: Hogyne, abszolút.
2: Olyan témakört bontrolgattok, hogy akkor volt. Ezzel még nem tudjuk a mostani tinédzsereket, vagy a hunédzsereket bevonzani, mert kvázi nem tudják, hogy mi volt. Mi az, amit jelen pillanatban ti a saját kútfőtökből tudnátok mondani, hogy mit kellene csinálni az imént, ugye említetted ezt a tinédiszkót. Nem hiszem, hogy az annyira siker lenne.
1: Hát én megmondom őszintén, hogy...
2: Ha nem tudnak hova menni, most már, tehát ugorjunk egy nagyot. Elmúlnak a klubok, nincsenek. Mert nincsenek, egyre kevesebb van. Valahova egyszer csak el kell menni, és maguknak fognak csinálni házi bulit, elmennek az iskolába, suli bulit, stb. Újra eljön az a pont pillanat, amikor már annyira nincs semmi, hogy minden, bármi az már jó lehet, gondolom én.
1: Igazából lehet benne igazság, és megmondom őszintén, hogy ezen még így nem gondolkodtam, és hogyha lenne erre bármilyen akár felkérés, vagy ön kútfőből kitaláció, én azt gondolom, hogy el lehetne ezen gondolkodni, hogy tini diszkó, teljes mértékben ugyanazok a muzsikák lennének, amik ugye az éjszakában szólnak, de optimista vagyok, de megmondom őszintén így halkan, ami egyébként gondolom kifele elég hangos, nem tudom, hogy ez mennyire lenne.
2: Jó.
1: Sikeres,
2: okay, pedig mondok egy másikat. Itt van Steve velünk szembe, aki ugye bizonyos szempontból, de lehet nyugodtan mondani, hogy letett valamit az asztalra.
1: Abszolút, okay?
2: Tehát ezt nem lehet tőle elvenni. A kérdés az, hogy azon emberek, akik majd az autóvásárlásra majd ezt létszés akceptál. Tehát azok az emberek, akik elő együtt lépett fel, akik akkoriban támogatták, akik felnéztek rá, akiket tanított, és így tovább. Ha azoknak a gyerekeinek a gyerekei, vagy mit tudom én, mindegy, ezeket összefogni, és most ő azt mondja, jó, a break tánc, most ha van a Tóth Sági Zoli, szintén igen. Ő is, ő a break tánc szövetség, nem tudom milyen viszonyban, ezt most hagyjuk, az lényegtelen, de lehetne egy, mert biztos, hogy van kultúrája még ma is. Ha egy kicsit megüllepedett is, de biztos, hogy van még alapok, tehát vannak break táncosok, meg amúgy is a TikTok jó voltából egyre nagyobb divat lett, hogy mutogatják a TikTokon emberek, mondjuk a Moonwalkert, érted? És akkor persze. Rengeteget lehet látni. És ez a TikTokos pár másodperces Moonwalkeres bemutató, hogy a 3-2-1 mutatják, hogy kell lépni, uh-huh. Az ösztökélheti a fiatalokat arra, hogy újra táncoljanak, és nem csak a, mondjuk egy néptáncról beszélek, vagy egy klasszikus táncról, vagy egy latin, stb. Akkor visszatérhet valahol, mert van létjogosultsága.
0: Van, tehát ez nem működik most is.
2: Hát akkor,
0: konkrétan
2: akkor
0: ugye,
2: csinálni kell neki egy nagy valami openinget, valami.
0: Magyarországon ugye a pécsiek azok a Nagyi, meg a Szilárd, ha talán így ismered őket, ők, akik a legnagyobb breaksulit csinálják, körülbelül most a napokban beszélgettem velük, körülbelül 70-80 tanítványuk van.
2: Hát akkor?
0: Sőt, az én kislányomat is levittem oda már kétszer is.
2: Láttam egyszer.
0: Élvezte. Nagyon élvezte.
2: Erezd el egyelőre.
0: El van engedve. Lényeg, hogy nekem én ilyen rendszerekbe szeretek gondolkodni, tehát a mostani üzleti életben meg pár rendszerekbe gondolkodok. Tehát van nekem egy gondolatom, ötletem, két nap múlva már abból egy olyan rendszert, ökoszisztémát rakok össze, tehát több ötletem van a fejemben, mint hányszor megyek egy nap vécére.
2: Ez olyan, amikor én mondom napjánkban, hogy több a szabadidő, mint az eszem meg a pénzem.
0: Jó. Na a lényeg, hogy konkrétan fogok ezen gondolkodni, hogy lehetne ezt úgy valahogy elindítani, hogy el is induljon.
2: Ez csak a 70-80 embert mondtál. Annak a 70 ember legyen 70 fiatal. Mindegyiknek van minimum 4 vagy 5 barátja, aki őt szereti, van neki 4 vagy 5 rokona, ez már 10. Ha az a 10 ahhoz az egyhez eljön látogatónak, nézőnek, az 10. Ha 70 ember van, 70-szer 10 az mennyi? Na, ennyi ember tudna eljönni abba a buliba. Mert nem idegenek nincsenek, de az összes barát, a rokon eljön megnézni az első komoly fellép. Már csak egy helyszínt kell adni, kell nyilván hozzá egy szponzor, és elindulhatna egy folyamat, ahol mondjuk olyan DJ-k lennének, mint arra, hogy
1: Csabi D, igen.
0: Még mindig itt van.
2: És akkor olyan zenék szólnának, amiben ő autentikus, tehát ő tudni fogja, hogy mit kell alátenni. Legyen ez egy bré. És még ráadásul az ő lelki világának is jót tesz ez, mert jobban tiszteli, becsüli, szereti, mint a Szandrát. Amíg a Szandra mellesleg nem volt rossz, de azért úgy egyébként biztos ő benne, hogy ezt szívesen felvállalna. Most te jössz.
1: Hozzáteszem, az előbb egyébként jó volt ez valamit, azt így mondtál, amit te mondtál, mert épp azt szerettem volna ezzel mondani, hogy nekem olyan érzésem volt, hogy az elmúlt hosszú években akármennyire is szeretem gyerekkorom óta, de ezt majd erre is ki fogok térni a későbbiekben, hogy engem hogy érintett meg ez az egész, tehát nem úgy, mint Steve-et, aki táncművész lett, hanem én ugye, mint lemezlovas, de attól függetlenül én azt gondolom, hogy engem is átjárt ez a műfaj zeneileg, és maga a mozgás is, tehát amit szerettem volna mondani. Én úgy láttam, és sajnálatos módon bármilyen rendezvényen vagyok, egyáltalán nem igényelnek ilyenfajta, akár a hip-hopról beszélünk, akár az electric boogie-ról, akár a breakdance-ről, soha semmilyen formában nem, tehát mintha nem lenne jelen. Viszont ezt most örömmel hallottam, hogy tulajdonképpen igaz, hogy szűk berkekben, de azért van még igény.
2: De könyörgöm, de ki tehet arról, hogy ennek picit úgymond leáldozott. Hát hiszem, és én ezt örök életemben vallottam, mert vallom most is, tisztelt a kivételnek, és most csúnya szavakat fogok mondani, ezért remélem az ORTT nem fog megbüntetni minket, de azok a retkes, büdös, nyomorék, és a többi, satöbbit most már nem részletezem tovább, DJ-nek nevezett senkiháziak, akik beszélnek, ha egyáltalán van mikrofonjuk, beszélnek.
1: Nincs mikrofonjuk.
2: Nincs, oké, de ha van, beszél a semmit, a semmiről sehogyan. Nekem ez a fixa idejem, és gyakorlatilag olyan szavakat, odáig fajulna csak, hogy kezeket a magasba, 3-2 esik itt.
1: Igen, az még jelen van mindig.
2: Oké, na de akkor egy óriási felelősség van a diszjokékon, mert olyan zenét kéne kommunikálni, olyan zenét kéne bemutatni a fiataloknak, ami igényesebb, és olyan dolgokat kellene szponzorálni, vagy támogatni, ami előrébb viszi. És nem azért, hogy ő akkor aznap meglátja, pontosabban most már nagyon ideges vagyok meg a dolgok. Tehát ezt XDJ-t elviszik valahova, elhívják valahova, és akkor ő annak megfelelően, annak a klubnak megvan az a milliója, az a tematikája, és ő beleáll abba. Tehát eladja, elkurvult magyarul. És
0: nincs egyenisége.
2: Köszönöm szépen, ezt akartam egy fél óra kérni.
0: De nem úgy, mint a Csabi Dinek.
1: Köszönöm, Steve.
2: Jó van. Egyéniség. Hands everybody, if you got what it takes. Na jó, akkor áldozunk a zene istenének. Légy szíves, konferáld be.
1: Curtis Blow?
2: Például. Na hajrá. Brakes on a bus, brakes on a car. Brakes to make you a superstar. Brakes to win and brakes to lose. But these here brakes rock your shoes. And these are the brakes. Break it up, break it up, break it up. Stráda Rádió. Ahol te így nyomhatod a hangerőt. A zene és infomániások rádiója. És nem akarja abba hagyni.

0: kedvencei.
1: Nincs felesleges duma. Ez a műsor nem jó kislányoknak és jó kisfiúknak szól.
2: A mikrofonnál most Tóth Zoli.
3: Csabi, de igen, gondolom azt szeretted volna mondani, hogy a szünetbe begyakoroltad.
4: Hagyd abba, Zoli.
5: Tiéd a folytatás, parancsolj.
3: Nos, köszönöm szépen, kedves hallgatóink. A következő, amit el szeretnék mondani, a következő muzsikáról tudnilik, akit hallunk, a Kraftwerk nevű formáció, ami köztudott volt, hogy volt közöttük magyar is, ráadásul elektromérnökök voltak. Mindegyik mondhatni, hogy képzett volt, nem csak technikailag, hanem zeneileg. Ugye ők nyilvánvaló, hogy nem a pop, illetve a break kultúrában voltak jelen, hiszen annó punk együttesként voltak elkönyvelve, aztán utána ezt egy kicsit szerintem felülírták. Tehát a következő, akik nem látták annó a 80-as években készült filmet, Breakdance, illetve a Breaking 2-t, azok tudhatják, akik nem látták természetesen, azok nézzék meg, bár már nem hiszem, hogy napjainkban azt a flash-t fogja hozni, amit annó nekünk. Egy biztos, annó, amikor mi ezt a filmet megnéztük, és kijöttünk a moziból, hazafele mindenki brékelt. Én saját magam is egyébként próbálkoztam vele. Van egy olyan formáció, hogy helikopter, sikerült is tanaszét vágni a hátamat, aminek mai napig megvan a...
4: Ez a seb.
5: Csak egy kérdés, engedj meg. Te az elektronik bugi mellett csináltál? Volt? Én azt nem emlékszem.
6: Na, a lényeg, hogy nagyon korán, amikor még elkezdtem táncolni, egyedül nekem, ami nagyon jól ment, az a két kézen pörgés volt.
5: Aha, na, visszaadjuk a szót, csak az emlékszem, hogy nem fejszem.
6: Miért adjuk vissza?
5: Nem, mert hogy a...
6: Nincs pénze.
3: A következő muzsika azért is kértem, és azért is hoztam magammal, mert ez egy ikonikus zenéje, illetve egy ikonikus filmrész lesz, szerintem ezzel a Steve is együtt fog velem érteni, amikor annó ugye a két főszereplő, illetve három volt a hölgy, Ozon és Turbo. A Turbo kiment táncolni a közért elő, és egy seprűvel...
6: Felsepert mindent,
3: és hogyha kicsit visszanézzük...
5: És tudja, várjál.
3: Visszanézzük a filmet, lehetett látni, hogy egyébként akkor annyira nem vettük észre, Damilon lógott a seprű, és az mozgatta Ozon. Óriási volt egyébként.
6: De én észrevettem. Tehát én tudtam.
3: Jó, hát jó, te már akkor szakember voltál, és figyeltél a kis részletekre.
6: Sőt, utána hasonlókkal próbálkoztunk is haverokkal, tehát ilyen Damilon mozgatott tárgyakkal, volt köztük súlygolyó, szintén.
3: Óriási. És azért, amikor ők kint táncik, hát ugye tudhatjuk, hogy ott ugye ők voltak a breakdance-esek, voltak az electric bugisok, ugye mint ellenfél, illetve voltak a klasszikus táncosok.
5: Stop, most állj meg. A breakdance-eseknél van az, hogy két csapat, és akkor egyik, a másik
6: nem.
5: De az miből, honnan származtatta? Mondja, de
6: konkrétan ez nem csak a breakeseknél van, hanem most már mai világban megnézed interneten, mindenfajta műfajban úgymond van
5: szembe
6: egy ilyen körbeállnak, szembeállnak egymással, és akkor ugye ilyen tárba jelleggel.
5: Na de az honnan származtatható?
6: Azt szerintem ebből az időszakból, ezekből a filmekből származik.
5: És nem lehet, hogy a utca gyerekekként nőttek fel, és akkor a két rivális banda összeállt.
6: Abszolút, erről szólt a dolog, és konkrétan...
5: De
6: ugye,
5: nem tudom, csak érezem. Tehát nem...
6: Ez időszak azért volt, hogy ugye Amerikában volt rengeteg banda, meg szerintem a mai napig, de konkrétan itt inkább akkor az volt a lényeg, hogy kitáncolja le a másikat. Mai napig nagyon nagy kultúrája van ennek, bár itthon nem látszik, de hát ha valaki ugye felmegy a különböző social media felületekre, akkor ott nagyon jól látható, hogy ez a műfaj roppant nagyot fejlődött, annak köszönhetően, ami talán az internetnek egyedül a jó iránya, hogy megnézik egymást és tanulnak egymástól. Amikor én abba hagytam a táncot, ilyen 93. december, vagy akkor határoztam el, hogy vége a versenyzésnek, megnyertem mindent, amit meg tudtam nyerni, utolsó VB-t. Azért nem mentem tovább, mert egy jó volt ott a csúcson, abba hagyni, kettő pedig nem volt kitől tanulni. Tehát akkor nem volt YouTube, nem volt
5: mert
6: TikTok.
5: Mert nem ismerte Csabidit?
6: Hát,
3: akkor még nem, abszolút.
6: Hát, ha megismertem volna, akkor most jobban mozognik lehet, de lényeg, hogy nagyon... Én mindig gondolkodtam azon különben, hogyha Tehát most rengeteg szenélyom a táncot, és igazából úgy meg tudom tanulni a mozdulatokat, hogy nem csinálom, hanem nézem, mert tudom nagyjából, hogy mi miből indul, vagy hogy lehet azt a úgymond dolgot elérni, és konkrétan, ha most teljes erőmmel csak a táncol lennék, akkor lehet, hogy ott lennék megint a... Most már sok jó van, nagyon sok jó van, több száz jó táncos van, régen nem volt ennyi jó táncos.
5: Elhisszük neki? Már csak azért kérdezem, mert azért vannak akadályozó tényezők.
6: Az nem akadályozó, lehet hason pörögni, hogy arra gondolsz.
3: Nem jó pofiság, mondom egyébként, de tényleg gyerekfejjel visszagondolva fantasztikus volt, amit egyébként akkor ők produkáltak. A Steve ugye ezzel a stílussal, amit ugye a szülei otthon, illetve a baráti köre annak idején még betegnek gondolt, a számunkra de abszolút csodálatos és csodálnivaló volt az az egész, ahogy harmonizált a zenével.
5: Most már biztos, hogy nem kapsz szombatorai fillérsem, most mindent kifizettünk neked.
3: Nem, ezt őszintén mondom, távol áll tőlem, hogy én most azért mondjak nagyokat, mert éppen egy stúdióban vagyunk. És egyébként itt most egy személyes gondolat merült fel bennem. Ugye beszéltünk már róla, ha még nem, akkor most beszélünk, ugye a 70-es évek végén alakult ki Amerikában tulajdonképpen ez a műfaj, hogy breakdance, és ennek utána tagozódott ugye különböző akár electric boogie, akár más területek szakadoztak le róla, attól függ ki, mit művelt. 82 körül köszöntött be Magyarországra is, amikor valamilyen szinten az emberek felkapták erre a táncra a fejüket, erre a zenére. Amit kérdezni szeretnék, hogy mivel hogy Amerikából származik, és oda lehet visszavezetni ezt az egészet, értelemszerűen Amerika nagyon nagy, Magyarország nagyon pici. Felteszem a kérdést, hogy magyar lévén, Steve, hogy tudtál világbajnokságot nyerni háromszor Amerikával szembe, ahonnan származik, ahol olyan mozgású emberek vannak, hogy ez számomra felfoghatatlan egyébként.
6: Na, akkor a szerencsém volt, nem volt amerikai azon a világbajnokságon, amin én indultam.
3: De ez
6: viszont,
3: komoly, hogy...
6: Viszont amikor én kimentem ugye Arnoldhoz, az egy érdekes sztori volt a Venice Beach-en.
5: Stop. Álljon meg a pillanatra, a menet, mert most említettél egy nevet, Arnoldhoz kimentél, ez így önmagában egy kicsit száraz. Kedves hallgatóknak, elmondom, hogy az Arnold Schwarzeneggert takar, mert hogy ha valaki nem ismerne téged, akkor keressen rád, mert azért a Wikipédiában itt ott felelhető vagy, azért még egy kész helyszínen, és kétségtelen, hogy félelmetesen hasonlítottál akkor Arnold Schwarzeneggerre, és hát így tulajdonképpen mondhatnám azt is, hogy neked adott egy inspirációt, és akkor ott sokkal könnyebb volt dolgokat megoldani, függetlenül attól, hogy nyilván semmi köze neki nem volt a te táncodhoz, de így, és akkor most jön a Venice Beach, Santa Monica-ban.
6: Igen, amúgy visszatérve, tehát egyik kolléganőm az egyik éjszakai helyen mondta azt, hogy miért nem vagyok Terminátor, de hát akkor voltam 70 kiló, 191 centi magas, tehát épp edzőteremben nem voltam még soha, és akkor elgondolkodtam rajta, és akkor így született meg a Terminátor szám, amivel tulajdonképpen a legismertebb, úgymond számom lett, és ebben jutottam el egészen először Arnold anyukájának a születésnapi rendezvényére, Grácsba.
3: Ez óriási. Ez
6: aztán
3: óriási.
6: Onnan Albert Buzek, aki ugye őt felkarolta még Münchenbe a edzőterembe, meg aki mai napig ott áll mögötte, és még szerencsére él Buzek is, tehát akkor ő meghívására kerültünk ki Amerikába, ott Arnold környezetébe mentünk, mint a osztrák meg a német bodybuilding szövetségből egy küldöttség, aki arra kapott lehetőséget, hogy úgymond Arnold közelébe ott legyen valamennyire.
5: Amúgy, aztán... amúgy tartjátok meg, vagy már nem tartjátok a kapcsolatot?
6: Nem.
5: Kicsit sem, néha sem?
6: Nem.
5: Hát ez baj. Baj. Most képzeld el, hogy meghívnád őt esetleg, csinálnánk.
3: Itt a nőnapi a Lovag utcában, ami jövő hét szombaton lesz.
6: Alig
3: egész
6: várná,
3: szép kis lenne. Csapat lenne össze. Szerintem egész jó lenne a kínálat.
5: Figyelj, hírnánk, hogy Arnold Schwarzenegger lesz, hogy nekünk oda se kéne menni. Teltház lenne.
3: Biztos nem, biztos.
6: Figyelj, igazából van.
5: De miért nem gondolod, várj. Tehát miért nem gondolod azt, most én földobok egy labdát, hogy az az ominózus, amire beszéltünk, hogy klub fellendíteni, vagy egyébként alig beszéltünk a klubnak a hanyatlásáról, de se baj. Szóval egy ilyen rendezvényt, ahol újra összefogni a magyarországi brékeseket, és akkor egyszerűen azt mondom neki, hogy Arnold, gyere el, legyél a fővédnök, mondtam, hogy nem kell beszállni a lóvéval, arra, hogyha ő eljön, arra találnánk szponzor. Mondd, hogy mi a kis...
6: Nem, tehát én a rendszerekbe gondolkodok, nekem erre megvan már az a dolog,
5: amit... Miért, jön Arnold?
6: Nem.
5: Akkor nem.
6: Hanem mindenki, aki táncos, énekes, DJ, artista, arra egy olyan rendszer van itt a fejemben, amit most azért nem csinálok, mert másra koncentrálok, amivel meg tudnám szűnni az a dolog, ami most van, hogy így
5: de
6: rivalizálnak.
5: Most még él Arnold.
6: Rivalizálnak egymással a különböző klubok, hogy kinek jobb táncosa van, ki nem. Mert visszatérve Amerikára, amit ugye beszélgettünk ott, most nem is az Arnoldos fellépés a lényeg, hanem Venice Beach-en mentünk a barátommal, és akkor ott volt egy Flat Top nevű néger fiú, nagyon kocka volt a feje, jó magas volt a haja, nagyon nagy dumája volt, és közben nyomta a bugit. Én meg szerényen ott álltam a szélén, és hát nem kiszúrt engem, hogy menjek be. Nem tudom, mit látott rajtam, mert olyan mereven álltam, mint ahogy nem szoktam. És akkor bementem, és akkor láttam, hogy ügyes a srác, nagyon ügyes volt, sőt, annyira jót akkor még nem láttam, és elkezdtem megmutatni neki ezt a Steve-féle hátramenést, amit elvileg én úgy tudom, hogy én találtam ki a világon, de erre ő is elkezdte csinálni. Mind a ketten csináltuk ugyanazt, úgy álltunk körülbelül fél percig, így néztünk egymásra, és következő kérdés mind a kettőnk részéről az, hogy te ki vagy, honnan jöttél.
5: Anyád.
3: Akkor ez egy rögtönzött párba is lehetett.
6: Ez mondjuk azt, hogy igen, az volt.
3: Óriási.
6: Az volt, és akkor az volt még érdekes, a Flat Top, ugye ez Venice Beach-en volt, ő is jött át Columbusba, ahol volt az Arnold Classic, ő az Expo területén lépett fel, én nekem ott be kellett mutatni a műsort, és akkor utána, amikor látták, hogy milyen a műsorom, akkor az mehetett ugye a nagy rendezvényre. Tehát valószínűleg ugye ő, ha egy ilyen rendezvényre jön, akkor ugye ő abban az időben egy kiemelkedő táncos lehetett.
0: Még mindig érdemes velünk maradni, mert most fokozzuk az izgalmakat.
4: Csak itt hallható dolog a hallgatókért.
0: A zene mindenki, már a ti is.
5: Na jó, egy kicsit tessék figyelni. Kicsit recseg az eleje.
3: Gyárilag, úgyhogy semmi
5: para. Igen, pontosan ezt akartam mondani. Szóval, drágáim! Mr. Dubalina, Mr. Bob Dubalina. Egy picit közelítünk napjainkhoz.

0: az a bizonyos három betű. O, P, T.
1: A P betűt szeretjük.
0: Ó, igen, de csak hogyha egy P van.
1: Na.
0: Nighty by Nature.

Strada Rádió. Mi szállítjuk a jó kedvet. Strada Rádió. Egy sziget a zenedzsungelében. Hangolj ránk te is. Strada Rádió.

0: mikrofonnál most. Valami szív és vele mellette szembe nekem, most már megtanultam. Már megtanultam a nevedet.
1: Teljesen jól néz, halljuk akkor?
2: Ki ő?
0: Csabi, ki?
1: Ki? Ó, Istenem.
0: Ki Csabi?
1: Istenem, pedig én nagyon bíztam benned, de feladom most már.
0: Jó, a végére bejön. Drágáim, ha jól nézem az órát, akkor még van hozzávetőlegesen 17 percünk. Alkalmanként néha-néha beszéltünk arról, amiről eredendően kellett volna.
1: De ez így korrekt egyébként, hát mert ebből a spontán dolgok mindig jók.
0: Amúgy is azt mondták már millió 50 000-szer, vagy 51 000-szer, nem tudom, de lehet, hogy még többet, hogy azt szeretik bennem, hogy elindulok egy témával, behirdetem, hogy erről lesz szó, rohadtul nem. Egyáltalán nem arról beszélgetünk. De nem baj, vidámság van, és ez a fontos, ez a lényeg, de azért mert ma még egy picit az electric boogie, hip-hop, illetve a breakdance-en keresztül nézzük meg, hogy ott és a te műfajodban vajon mit rontottatok el, nem te speciál, hanem így globálisan maga műfaj, hogy ti is lejjebb kerültetek.
2: Mint a magyarok.
0: Itt a magyar. Hát igen, mert erről
2: mert
0: már beszéltünk.
2: Igen, a magyarok.
0: Igen, igen. Tehát, hogy mi történhetett még, mert ezek szerint akkor ti magatok is hozzájárultatok a klub élet hanyatlásához. Nem úgy mutattátok be, nem olyan színvonalon voltatok, nem annyi eseményt adtatok, közvetítettetek. Tehát így vélemény?
2: Hát nekem az a véleményem igazából nagyon, nagyon legrosszabb ebben az egész dologban az, hogy nem lett összefogás. Tehát itt külön az a legrosszabb, hogy minden ember mindig a másikat szidja, és teljesen bármit csinálhat bárki igazából. Én mindig olyan típus voltam, hogy én mindenkit elfogadtam, én csináltam magam dolgát. Tehát én nem nagyon járkáltam ilyen nagyobb rendezvényekre, mert nem volt már az a hangulat, mint amikor gyerekek voltunk, amikor mentünk. Akkor mosolyról szól, mindenki örült mindenkinek, mindenki elismerte ki a jó, ki a nem rosszabb.
1: Korábban.
2: És most már nem erről szól, sajnos itt sem. Tehát itt is egyik szidja másikat. Így nem lehet haladni, tehát inkább előrefele kéne nézni.
1: És maga van az a szó, hogy irítség, sajnos nagyon nagy mértékben jelen van.
2: Itt ebben a műfajban is.
1: Igen, abszolút.
0: De csak kérdezem, mert én nagyon, mondhatám azt, hogy nagyon-nagyon szűk mesdjén, de látható az interneten, a Facebookon keresztül, meg vannak azért nekem is ismerőseim, akik közvetlen részt vesznek ebben a történetben, vagy érintve vannak, és tényleg azt láttam itt a DJ, illetve bocsánat, a Breakdance szövetségen belül, és annak az oldalán, hogy ott egyik szígy a másikat, én kezdtem, te kezdted, miért nem csináltad úgy be?
2: Ahogy mondod, na pontosan, de... és amúgy ugye én is benne vagyok a Breakdance szövetség alapítói között.
1: Tehát ez a minimum, ne haragudj.
2: Létrehoztuk, ugye többes számban mondom, bár volt a Sagi ugye, aki az kezdeményezte, és hát igazából nem történt semmi. Tehát megállt itt a dolog,
0: na
2: ahol
0: de,
2: van.
0: Na de mi, most akkor én nem szeretnék senkit nevesíteni, és éppen ezért név nélkül mondom. Te fogod tudni, viszont globálisan tudsz rá válaszolni név nélkül. Ha valaki valamit elindít, kezdeményezett, akkor az, aki egyébként egy lépést nem tett, akkor az miért támadja be őt, mert ő most valamit elkezdett? Miért nem áll mellé, ha ő is szerette?
2: Hát
0: vagy, várjál, mindkét felet képviselem, mint rádiós. Tehát nekem kötelességem. Vagy, ha az a valaki, aki megcsinálta, és őt betámadja az, akkor miért nem gondolkodik ő azon el, hogy vajon nem lehetnek igaza, nem kéne azt csinálni? Miért sértődik meg, hogy beszólta? Tehát hol van az az arány?
2: Az a baj, hogy igen, elment a koncentráció arról, amiről kellett volna. Tehát itt nem...
0: Akkor tegyük szívünkre a kezünket, ők már nem szeretik a műfajt, már csak az ego.
2: Már csak az ego játszik náluk, így van.
0: Mint Csabi D-nél, tehát azért...
2: Ki az?
0: Már ismered?
1: Azért ne haragudj, hagyd kérjem már ki magamnak, hogy mint negatív színbe tüntetsz fel, de itt ki tudtad mondani a nevemet? Akkor most tulajdonképpen ez a lényege? Nem. Akkor ezt inkább engedjük el, legyek pozitív, és majd mindig mondom a nevemet. Mert most elsőre sikerült.
0: Hát,
1: hagyd kérjem már ki magamnak. Így fogsz te kapni legközelebb Milkas csokit, meglátod.
0: Kussolok, várj, visszaszívtam mindent. Na, visszatérve, tehát akkor a breakdance, illetve ez a breakdance szövetség Szerinted mi volna? Most nyugodtan mondd, mert úgysem hiszem, vagy ebben a pillanatban nem valószínű, hogy ők hallgatják, se pro, kontra, bal, jobb oldal. Mit tennél te szíved szerint, hogy ez a dolog újra működjön, és akár klub jelleggel a klubok elkezdenének újra megvennék produkciót, téged, őt, fellépők lenne, nem csak az, hogy estek 10-kor kinyitják az ajtót, hogy nyomják 3,5-4 órán vagy 6 órán keresztül egy 124-es BPM-be azt a zenét, a csávónak nincs mikrofon, semmi, balkézben, mindig ezt szoktam, balkézben fönn van a pia, jobb láb, illetve mi van a jobb kézben? Ja, tologatják a felhőt, igen? Uh-huh. Tehát balkézben a pia, jobb kéz tolja a felhőt, és akkor balra egy, jobbra egy, balra egy, jobbra egy. Tehát ez a lépés kombináció elég komplikált.
2: Én szerintem a pécsi fiúk mutatnak jó példát azzal, hogy ők elkezdték azt, hogy oktatnak fiatalokat, tanítják őket, tehát konkrétan itt mindenhol, vagy a többi városban is azt kellene csinálni ennek a társadalomnak, hogy elkezdene csak magával törődni, nem a másikkal, lemenni a klubba, mint annó régen mi lementünk, ott is volt, aki nek volt egója, volt akinek kevésbé.
0: Bele kell szólnom, most eszembe jutott valami, bocsánat, és el fogom felejteni. Budapesten nagyon-nagyon-nagyon sok szansza klub van. Felejtsük el a DJ produktumunkat, ott van valaki, nyomja a bachata, salsa, rumba, reggaeton, mit tudom én, és minden héten van valahol egy-egy ilyen klub, akár minden napra is jut, és ott van 20, 30, 40, 50, abszolút amatőrök, egymásra táncolnak, nem akarja lenyúlni, nem akarja megizélni, mindenki mindenkinek, mindenkivel kedves, van egy klub élet szó szerint, igaz, hogy alapjaiban egészen egyszerű körülmények között zajlik, nincs büfé, vagy ha van is, az csak tényleg csak büfé, akkor miért nem lehet ezt így?
2: De, ez kellene, na pontosan.
0: Akkor miért nem csinálsz te Pesten egy ilyet?
2: Ez kellene. Nem az,
0: de na, tudom, másban gondolkodsz.
2: Nem,
0: tudom.
2: Nem, ez nekem a életem vágyott célja, a mostani dolgaimon kívül, amit csinálok, és abban is nagy dolog lehet. Nekem egy nagy marketing erőm lesz ebben a rendszerre, amit felépítek.
0: És tudjuk, az AI-ban gondolkodsz,
2: nem is. De, az a lényeg, de. Hogyha van már egy x ezer felter, neked is mindegy, hogy a rádiót hány ember hallgatja.
0: Nem mindegy.
2: Nem mindegy.
0: Akkor lenne mindegy, hogyha illetve mostanság, rosszul fogalmaztam is, most magunk ellen fogok beszélni. Nekünk most mindegy, mert megengedheti a rádió magának azt, hogy olyan témakört boncolgasson, amit nem a hallgatók mondanak, meg mi támogatjuk, ott van például a Rock Inform, ami 30 évig fizikai újságnyanánt jelent meg, itt van a bevezetem.eu, valamint a Vagyok Alapítvány, aki a csörgőlabdás gyerekeket támogatja, tehát most már többségében karitatív dolgok van. Értelemszerűen, és mert ez nem egy populáris műfaj, ezért a potenciális hirdetők nem nagyon állnak a sorba. De hát Istenem, mi jó dolgokat próbálunk közvetíteni.
2: Igen.
0: Emiatt valószínű, hogy kevesebb lett a hallgatottság, mert hiszen amikor egész nap, mint lásd, és ezzel nem megbántva őket, mert szeretem őket, Rádió 1, Balázs, Sevestyén reggel 6-tól 10-ig, és poénkodnak, hülyeskednek, és csak erről van szó, és a témakörük soha nincs megadva. Mindenről beszélhetnek.
2: Jó. Egy szó, mint száz, amit én építek most, az azt jelenti, hogy sok embert tudok elérni. De egy év múlva nagyon sok embert el tudok érni, és akkor azt csinálok meg, amit a szívem a legjobban akar. De például ezt, hogy a táncosok csinálnak rendezvényt.
0: 100%-kal benne vagyunk, Csabi, csak szólok.
2: Tehát. Már régóta.
1: Jó, azt adom teljes mértékben.
0: Most adtuk az ötletet neki.
1: Igen, igen. Meg a reklám is megvan.
0: Hát például.
2: Minden, most kaptam, mi kaptam csak itt.
1: Tehát akkor valami elkezdődött, mondhatjuk most már.
0: Hát lassan igen, de mindjárt vége is lesz annak a valaminek, ami elkezdődött, mert már csak 8 percünk maradt hátra. Úgyhogy ezért engedessék meg az óriási luxus, hogy ezt az ominus történetet most egy picit hangban lekeverem. And we go a little song. Something like this. Hit it. Hit it. Megbeszéltük az adás elején, hogy te leszel ma a műsorvezető. Golégyai bátyám, mondd, ez miről van szó.
1: Hó, hát én azt gondolom, hogy szerintem Tanulókat mindenki ismeri, vagy legalábbis sokan ismerik, ha azért, mert tudják, hogy ki ő, vagy a hangja miatt, de, ami nagyon nagy dolog, annak idején az Ace Ventura című filmben is szerepet kapott. Egyébként 89-ben, amikor én bevonultam katonának, az első muzsikája akkor jelent meg, és köztudott volt, hogy sajnos börtönviselt ember volt. Egyébként nem tudom, hogy milyen ügyből kifolyólag volt bent, kaptárba, de miután szabadult, akkor alkotta meg ezt a zenét. Elég egyedi szerintem az ő hangzása. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a mai napig bár már új zenéket nem nagyon gyárt, de ezek mindig favoritok, és mindig szívesen játszom én is, és a többi kollégám is.
3: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel!

0: something on my leg.
1: Blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah.
2: Ami mások csak beszélnek.
3: Addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
0: A musical tribute to a legend of our lifetime.

0: A Funky Gold Medina nem annyira mutatta be az egykori igazi klasszikus breakdance és a hip-hop dallamait, ezért gyorsan lekevertem ezt a dallamot, és jön most! És már kevés az időnk.
1: Semmi baj nem volt azzal egyébként.
0: Semmi hiszen... nem, csak ez inkább a jelleg.
1: Na de miért? Annak idején, ugye 70-es évek végén, 80-as évek elején, amikor kialakult ez a kultúra, akár zeneileg, akár a mozgás, amit tulajdonképpen ugye a táncosok megszemélyisítettek, volt 3-4 csapat, Afrika Bambaataa többek között, és a most, ha amit tulajdonképpen hallunk, Hey You Rastadi Crew, tehát az együttes Rastadi Crew volt, illetve őket is olyan csapatként említik, amik teljes mértékben korszakalkotó volt ehhez a mozgáshoz, és ehhez a hangzásvilághoz is képest.
2: Hallgass minket bárhol és bármikor, hol veled vagyunk.

0: Hát drágáim, az a helyzet, hogy itt a Strada Rádióban immár a mai napon, mai alkalommal harmadjára beszélünk, próbálunk meg legalábbis beszélni és megfejteni, hogy vajon miért hanyatlik a magyarországi klub élet. Ennek már rengeteg összetevőjét kiveséztük, eljutottunk napjainkban a 980-as közepétől a break dance, a hip-hop és az elektronik bugi korszakához. Igazán még most sem tudtuk megfejteni, hogy miért tartunk ott, ahol tartunk. Szerintem legközelebb se fogjuk tudni ezt megmondani, hogy
1: miért. Ez sokáig lehet vesézni, mert ennek nagyon sok oka van egyébként, és több szemszögből nézhetjük.
0: De én inkább azt gondolom, és szó szerint mondom, és nagyon örülünk annak, és nagyon-nagyon örülök, tényleg őszintén, ez most nem hátsó fertályság nyalás lesz magyarul, hogy Steve elfogadta meghívást, egy spontán beszélgetésünk alkalmával, egyszer csak mondom, nem akarsz kijönni? De jó, tök jó, úgyhogy itt van.
2: Hát és köszönöm a meghívást.
0: Hát te bolond vagy, hát még ráadásul megköszönheted, meghívunk a szombati bulira.
1: Azt akartam mondani, és ráadásul még egy ilyen projekt is kialakult ebből, hát szerintem itt mindenki csak nyer.
0: Így van, így van.
2: Azt tudni, de ki?
0: Jó, tiszteletem megkérlek benneteket, hogy próbáljátok meg összefoglalni a mai napnak az összes létező mondandóját, gondolatait, mert hogy már csak egy zene lesz hátra, és aztán tulajdonképpen csak egy gyors búcsú. Bármelyik ötök.
2: Hát én tulajdonképpen ugye ezt a dolgot, hogy a mai klub élet miért hanyagszik, folyamatosan hanyagszik. Amit én gyerek vagyok, azóta szép folyamatosan hanyagszik ez a mai klub élet, és ez ugye valószínűleg köszönhető az online világnak, az internet világának, az emberi kapcsolatok ugye most már nem arról szólnak, mint régen, hogy találkoztunk a Vörösmadtéren, mindenki ott volt 6 órakor, és akkor nyomtuk a bugit.
1: Felszabtér, Asztúria.
2: Ja, úgyhogy
0: ikonikus helyre.
2: Most már az van, ha valakivel találkozni akarsz, utolsó pillanatban lemondja, mert megteltél. 5 másodperc azért, a találkozó előtt.
0: Azért kedves hallgatóink, azért ehhez hozzáteszem gyorsan, hogy ez a véleménye Steve-nek. Mindez közben folyamatosan töltöttük a telefonját, hogy tudjon továbbra is kommunikálni. Úgyhogy jó, valami tényleg utolsó, búcsúzunk el, nyugodalmas éjszakát én részemről kívánok mindenkinek megtisztelő figyelmeteket. Legközelebb majd valamikor, tessék, bátran, hajrá.
1: Hát igen, tulajdonképpen én voltam a harmadik megtűrt egyén, ugye, ahol bejátszottad nekem, hogy maradjak csöndbe, bár ez most nem nekem szólt, mert neked is szólt egy kis apró bejátszás.
3: Maradj csöndbe, légy szíves, mert nem hallom tőled a rádió.
1: Köszönöm szépen. Tényleg én is szeretném megköszönni a meghívást. Nagyon jó ötletnek tartottam Steve-nek, külön köszönöm, hiszen rég találkoztunk. Tényleg egy igazi színfolt volt, azért ezek komoly eredmények, amiket elért. Azt gondolom, hogy a téma is olyan volt, és remélhetőleg a kedves hallgatók a zenét is élvezték, amiket játszottunk. Próbáltunk olyanokat összeválogatni, vagy legalábbis én, ami mindenki számára tetszetős. Úgyhogy szeretném megköszönni a lehetőséget, köszönöm, hogy hallgattak minket, és folytatás, szervusztok!
0: Akkor még mielőtt végleg elköszönsz, légy szíves, és akkor te, megbeszéltük, hogy te vagy ma a műsorvezető, akkor az utolsó szó jogán konferáld fel, mi lesz az utolsó dallam, amit hoztál, és amit megosztasz a hallgatókkal. Szevasztok!
2: Sziasztok!
1: Hát igen, tulajdonképpen igen. Carol, azt gondolom, hogy igen, egy olyan muzsikáról beszélünk, ami annak idején teljes mértékben szintén nagy szerepet játszott abban az ominózis filmben, amit annak idején úgy hívtak, hogy Break, vagy Breaking, ugye a második rész. Az előadó az Caroline volt, és ő is megtestesítette a muzsikájával azt, amit a nézők annak idején tulajdonképpen ülve táncoltak, és ezt azért is merem mondani, hiszen én is így éltem meg. A 80-as évek elején, amikor ezt a filmet a moziban megnéztük, majd hazafele már mi is táncoltuk, de azt hagyjuk inkább, mert az vállalhatatlan volt. Úgyhogy hallgassak szeretettel.
4: Jó kislányoknak és jó kisfiúknak szól. Mikrofonnál most Tóth Zoli.
0: A mikrofonnál most voltam eddig, velem szembe pedig Steve ült, bal oldalán pedig Csabi D.
1: Sikerült, köszönöm végre, szépen, köszönöm, végre. Óriási.
0: Nyugodtan, és jó éjszakát, és figyeljétek a Facebook oldalunkat, hogy mikor lesz, mert ez az adás ismétlésre fog kerülni, és folytatjuk ezt a témát, szevasztok!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!

Strada Rádió. Egy sziget a zene dzsungelében. Hangolj ránk te is. Strada Rádió. Mi szállítjuk a jó kedvet. Strada Rádió. Most és mindörökké. Strada Rádió. Okostelefonon, tabletten, PC-n és notebookon. Ez a

0: induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.
1: Strada Rádió. Okostelefonon, tabletten, PC-n és notebookon. Ez a Strada Rádió. Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

Az autók a tenger felé, a kis Pális a borz pedig a Budapest Parkba mennek május 9-én. A zenekar elhozza az elmúlt közel 40 év legnagyobb slágereit. Gyere újra és naposz holddal! Kis Pális a borz, május 9, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.

Az autók a tenger felé, a kis Pál és a Borsz pedig a Budapest Parkba mennek május 9-én. A zenekar elhozza az elmúlt közel 40 év legnagyobb slágereit. Gyere újra és naposz holddal! Kis Pál és a Borsz, május 9, Budapest Park. Jegyek Budapest Parkba.

0: rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

0: Rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza a 2021 februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinform.hu.

felé, a Kis Pál és a Borsz pedig a Budapest Parkba mennek május 9-én. A zenekar elhozza az elmúlt közel 40 év legnagyobb slágereit. Gyere újra és naposz holddal! Kis Pál és a Borsz, május 9, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.

0: Köszönjük szépen, a következő szám az SARS-ról szól. Nagyon könnyű SARS-ról dalt írni, mert csak azt kell mondani, SARS-ról, és egy csomó embernek már összeszorul a szíve.
1: Mehetünk? Mehetünk?

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt talál.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: Rockinform.hu. Rockinform.hu.
2: Figyelj, ha nem akarsz emlékezni, oké.

Van egy beszorult mondat, egy kurvára beszorult mondat bennem. Íme egy jó néhány honfitársam által osztott személyes vélemény. Senki sem megy felfele ezen a lépcsőn, úgy ahogy éppen én.

0: jelem. Nem szégyelem, szar egyedül lenni.
1: Nem szégyelem.
0: Nem szégyelem, szar egyedül lenni.

És amikor egy érzése teraszra vitte őket, látták, hogy ott Alant 200-al lőznek Ferrari Porsche-kat, és Porsche viszont gondolták a lüktető élettel a viszonyt ideje elkezdeni, és rögtön szaladtak oda, ahol a legtöbben ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymáson. Hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, amit az emberek együtt csinálnak, a szexel, a régi harcostársak, testi jó barátok és a lelki világnak a csontot dobnak olykor, és szerelemnek hívják.

0: няма! Ez egy nemzetközi kiáltás. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy a... Nem is mondok semmit, figyeljetek. Sokkal jobb, hogy az ember egyszerű üzeneteket juttat a közönség közepibe, nem? Hogy így együtt így tudunk ilyen egyszerű ilyen dolgokat kiaválni, mint az igen, meg a nem, meg a hello. De most akkor legyen ez a nyama. Figyeljetek, erre nagyon rámegyünk most. Azt mondja, hogy András, te egy igazi rock énekes vagy, állsz a színpad közepén, előtted sok ember, és most megszólítod őket. Jó, elsőre nem ment. Az a lényeg, hogy nem szabad, ilyen lazán kell jön csinálni ezt. Várjátok, más, még egyszer jövök. Nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama. Az üzenet célba ért? Figyeljetek, tudom, hogy titeket még nem tudlak fanatizálni, de a zenekart már megtanítottam. Figyeljetek, most együtt mindenki, akinek a szíveig elért ez a kis üzenet, az most együtt velünk, együtt, jó? Na! Nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama. Most nem. Ti nem. Nézd meg, a közönség előbb tudja, mint ti. Nyama nyama nyama nyama nyama
1: nyama nyama nyama nyama nyama
0: nyama nyama nyama nyama nyama
1: nyama
2: nyama nyama nyama nyama
1: nyama
2: nyama nyama nyama
0: nyama nyama nyama nyama.

0: Köszi szépen!
1: Hát igen. Az elején azért játszott, hogy egy kicsit tovább nem jutott eszembe a szöveg, de hát ez... Van ez a ginkófának a levele, azt kell lenni állítólag ebbe a korba, és az nagyon sokat segít. Figyeljetek, az van viszont, hogy készültünk egy kicsit. Speciális vokális megoldással szeretnénk benneteket elkápráztatni, mint olyanokat, akik hát ugye éjjel-nappal szolfézs órákra jártatok. Tudjátok, hogy most milyen nehézségű bevezetőt fogtok hallani. Szeretném, hogyha a káprázat csillogását látnám a szemeitekben, amikor ezt majd most bemutatjuk. Készüljetek, akkor ez nekik is nagyon nagy feladat, és nagyon nagy sikerélmény lenne társaimnak, hogyha el tudnátok káprázódni ezen. Na figyeljetek akkor. Izgulok nagyon.

Igen, hát ez egy hatáskeltő elem volt, amikor ilyen viszonylag sok keringőt, meg ilyesmit játszunk, akkor büntetésből magunknak büntetésül eljátszunk a kicsit szomorkásnak bizonyos részleteit, ha gondoljátok ti is. Amolyan ébresztőként. Na kérem szépen, most mi jön? Ábel, a kedvenc számod jön, András, amiben olyan szépen szólózol fiatalkorod óta. Annyira szépen, hogy most már Csasszinak átadtad, mint fiatal versenyzőként. Most már ő hat kísérletezzen. Nem is tudja, hogy minden, nem is tudja, hogy... Sült.

Így volt lemezminőség. Köszönjük szépen, és azt ismertek, hogy... Ez ilyen világzenés kezdés, ez olyan, olyan szép ilyen zenei aláfestés, mint aki zinget, kispi. Neked, az ingetnek énekelek.

A közel száll és a járdán, ott marad a sűrű leves, aztán néhány nagyobb darab feláll és új életbe kezd. Először is új külsőkkel ruhát kap a konzervgyárba és munka után lezárt szűvelőbe egy jobb ételbárba és hazafelé a kapuajba kitámad a bőrkabát rá, hogy ő még soha és senki őtnek, se fiatal.

0: tudtam, hogy nem figyelek oda.
1: Hát neked ezzel kéne foglalkozni, nem a zongorázással. Ez a napszemüveg, ezt tudod, hogy csak a nagyon öreg bácsik hordanak ilyet rock színpadon.
0: Yeah!
1: Vállald a csodálatos bölcs ráncaidat, amik ugye szemed körül itt kialakultak. Ezt ma kaptad, ezt a napszemüveget egyébként? Vagy miért? Ez diopriás? Megnézhetem?
0: Ezt ajándékba kaptam Nagyváradon valakitől, aki nem akarta ideadni.
1: És már nem él? Vagy most ezt miért így mondtad ilyen fenyegetően?
0: Ott felejtették a hangszeremen, ennyi.
1: Nekem hogy áll? Nem hallom az egyértelmű lelkesedést. Viszont nem látok benne, úgyhogy visszaadom. Nem hallom az egyértelmű lelkesedést. Viszont nem látok benne, úgyhogy visszaadom.

Kár lett volna kihagyni, nem? Akkor most jöhet a honi csillagászat fejlődése egy ilyen vízparti helyen?

0: Köszönöm szépen!
1: Hát igen, igen, igen. Észrevettétek bizonyára, hogy az ilyen lassabb számok után nagyobb köszönömöket mondok, mert hogy az olyan gerjesztő dolog, hogy az ember köszön. Én mindig fölgerjedek tőle. Figyeljetek, most egy következő szám következik. Ez érdekes azért, amit mondtam, nem? Hiszen mi következne, nem egy következő szám? Mondjuk ezen kívül még esetleg jöhetne egy meteor, ilyesmi. De ennek a számnak egyébként az érdekesség, hogy az első öt kispál szám között volt valamikor 1980, mondjuk 8-ba. Ez nem 7 volt, mert szerintem, de lehet, hogy 87-be, csak akkor nem fejeztük be. Minden esetre az ötödik lemezre az űrre került rá, amelyik 1995-ben jelent meg, és emiatt aztán most játsszuk el. Az a cím, hogy Jelvény nélkül.

Azt hiszem, erre mondják, hogy ezek a dió percei. Most az előbb előrittyentette egy kis hippi ízű Hammond szólót, most pedig, mint zongora művész, következzék. Ezt azért csinálja, hogy érezzétek, hogy ebben a hidegben milyen nehéz zongora művésznek lenni. Így.

0: Na ez a tévút. Figyeljetek! Azt mondja, hogy... Halló! Halló! Azt mondja, hogy most következik az a pillanat, amikor... Hát a Dio... Volt már organista, ugye, volt... Bot csinálta MC, volt zongorista, és most... Nem mondok semmit, de az Apa, Anya és a Kígyó című számban... A Dio, mivel ugye abban eredetileg sincsen zongora, jobb hián anya lesz. És hát ugye a Kispince volt véletlenül ez a World Music kígyós cág, ő lesz a kígyó. Ez így nagyon szigorúan ki volt találva. Az egy picit rájuk lett bízva, hogy mit csinálnak, amíg mi hárman eljátszok ezt a dalt, ők addig egy balettot bemutatnak nektek, vagy ilyesmi. Nem tudom pontosan, mit találtak ki, hát majd gyere András, akkor ide álljatok a szélére, és aztán jöjjön a mutatvány, először hagyjátok érvényesülni a zenészeket. Ja, oda lemész? Jó, jó. Dio is.
1: Jó.
0: És akkor hát mi csak itt szerényen a háttérben zenélünk, és akkor következik a dráma. Íme. Bocs, nem léptem ki a izémat, a pedálomat, és nem szólt teljesért. Ne arra ugyatok, hogy elindultatok már. Van valami ötleted, mit fogsz csinálni? Vagy megbeszéltétek?
1: Jó.
0: Dio, te ne úgy állj, mert így csak mi látjuk, hogy mesztelen nő vagy.

Micsoda koreográfia, ha? Aki tud, az tud. Na nézzük akkor. Komoly, egy kicsit behangolok. A Presto Rock jön egyébként. Ez még egy olyan hőskorszaki dal, amikor azt figyeltem meg, hogy általában akkor vannak verekedések koncerten, amikor vannak biztonsági emberek. Azóta ez már teljesen megszokott. Hát ugye azért, hogy... Na mindegy, nem mondom. Először ugye, először csak biztonságot csináltak, aztán utána már ők állították helyre a rendet is, amit, azt a rendetlenséget, amit ők okoztak, aztán a jegyet is ők szedték, aztán a végén az övék volt a hely. Aztán hát most nem mondom, hogy épp most mi van, de most presszórok jön.

Következik a cocatánc. Lírai kezdés után egy zord intro, és aztán jön az énekes, és megmondja a tutit.

És bár nem ide tartozik, mert ez nem a legvidámabb számunk, de sok boldogságot kívánunk Philip Szabolcsnak és Pap Nikolettnek, akik 10 nap múlva házasodnak. Mert a remény az él. Uh-huh! És ezúton köszönünk igaz szívből boldog születésnapot Heidl Zsófiának. Igen, mert tavaly képzeljétek, azt hiszem a tesóját, a Sárát mondtuk be. Ilyen hülyeséget. Hello Zsófi! Boldog szülinapot. Na kérem szépen, a Lecsónak is egyébként boldog szülinapja van, azt is mondjuk be. Leskovics Gábornak is boldog születésnapot kívánok! Na kérem, hát akkor most ugye pont nem a legjobbkor mondtam, mert éppen belesüllyedtünk volna egy ilyen jó depresszív hangulatba ezeket a dolgokat, de hát pont erre jó, hogyha vannak ünnepek az életünkben. Azt mondja, jöjjön az árazékbot, nem?

Hát köszönjük szépen! Úgy... Volt majd egészségetekre? Nagyon jó tartjátok magatokat, nem tudom, hogy mi van veletek, de igazából klasszul néztek ki. Csak egészség legyen, csak egészség legyen. Ha az életben nincs már több móka, azért ez reméljük, meg mindenkinek odébb van. Most ebből is iszom, mert azért ez jobb. Hát akkor... Beállok kis terpezbe, mehet.

Rogaram sus paradas. Csasszi, tartanád a frontot addig állval, meg ilyesmivel, vagy a közönség? Megkérik a közönséget, hogy a közönség imitálja a női orgazmust, hogy hogy gondolják, hogy ez milyen. Esetleg addig tábortűzű gitárra kísérd a tisztelt közönséget.

0: És most a csajok.
1: Most figyeljetek!
0: És most a skatfa.
1: Várj, álljon meg a menet. Na. Mi ez a kollektív baszás? Össze-vissza kell csinálni. Mi ez az óriási grupper szex? Ez olyan, mint a katonai esküj. Ja, ti ezt nem tudjátok, mert már fiatalok vagytok. Ki volt katona? Tegye fel a kezét. Na, azért jó van. Vannak becsületes ilyen zöld mundért hordott fiatal emberek is. Na, figyeljetek, azok emlékeznek. Én szerintem az egész katonaságban az volt a legjobb, mikor a katonai esküt mondtuk. Én, és akkor mindenki mondta nevét. Teljes anarchia volt. Nekem azt tetszett a legjobban benne. Semmi más nem tetszett egyébként, de úgyhogy most azt javaslom, hogy mindenki még olyan magánhangzókat is mondjon egyszerre, és teljesen a ritmustól függetlenül ne foglalkozzatok a zenészekkel. Ami így eszébe jut, ami hogyha egy igazi olyan kozmikus orgazmusa lenne, akkor legszívesebben azt kiabálná. Na, mit szóltok hozzá? És mindenki így gondolkodja, hogy hagyok időt, addig a többiek jazz játszanak, az mindig jó arra, hogy az ember mondjuk kivegye a pénzét a bankból. Most megvan mindenkinek? Akkor csönd! Na, alakul ez. Most a fiúknak már nem kell többet, mert ők ugye nem tudnak egyből, hogyha elmennek, akkor nem tudnak egyből utána még egyszer elmenni. Úgyhogy akkor most csak a lányok. Ez jobban tetszik egyébként. Na, térjünk vissza a ritmushoz. És hagyjuk ezt az orgazmus dolgot, ezen ugorjunk át. Ennyi szex bőven elég egy este, nem? Ebben az én koromban bőven. Mert akkor már a régen-régen nem történt semmi, se az a titkos dolog, amit olyan fontosnak tartanak az emberek, és az a másik titkos dolog, amit

0: nagyon halkan.
1: Mondja a csajok.

0: Azért szép volt, nem? Gratulálok nektek, nagyon szép volt, tényleg, ahogy így együtt. Figyeljetek, azért nincsen Kispál koncert sztárvendég nélkül, természetesen, mivel Pécs közel van, ezért könnyű volt sztárvendéget találunk, nem tudom, észrevettétek-e, hogy az, rám is az van rám írva, hogy Rock and Roll Star Pécs. Ugye van még egy ilyenünk, hát a Kispál. Csak ő most a kígyójelmez miatt nem tudott ilyen pólót húzni. De azért van még egy igazi, a legcsodálatosabb, aki létezik a Földön. Brajtigan Gábor. És milyen gyönyörű fellépő ruhát húzott ma. Ez kitől kapta, az intim tornásoktól, vagy kitől? Azoknak van ilyen.
1: Prince volt a kedvencem, a Prince.
0: De egyébként is úgy nézel ki, mint az intim tornás basszusgitáros. Az figyellek, a Sanyi. Te ilyen Sanyi hasonmás versenygyőztes vagy. Vagy lehet, hogy ő utánoz téged?
1: Lehet.
0: Bizony. Ez a magyar pop nagyon belterjes. Vagy lehet, hogy ugyanattól az anyától vannak. Az is nagyon lehetséges. Na, figyeljetek, akkor most eljátsszuk a zsákmányatot, de tudjátok miért? Vagy nem, először nem játsszuk el. Figyeljetek, először csináljuk, hogy én azt mondom, hogy eljátsszuk a zsákmányatot, aztán utána azt mondom, hogy mégsem, mert egy hisztis rockstar vagyok, ugye azok mindig hisztisek. És ti azt mondjátok, a kurva anyád! Jó, ezt nem mondjátok, mert ezt tényleg nem mondjátok. Na, de gondoljátok, akkor nem sértődök meg. És utána, miután itt hagytunk benneteket, mert titeket egyáltalán nem érdekel az, hogy mi itt vagyunk-e vagy nem, magatokba eléneklitek, jó? Mi ezt meghalljuk, hogy milyen elemi igény van erre, és visszajövünk és eljátsszuk, jó? Na, ezt csináljuk. Nem játsszuk mégse!

tempót fogok vezényelni.

ne. Gábor, ez túl egyértelmű. Olyan érdekesebb tempót vezényelj, melyik? Nem akarjátok elénekelni? Akkor felrúgjátok a koreográfiát. Ha, veletek is nehéz nagyon. Hát nem tudom, most figyeljetek,

Jó, ennyi elég, majd a közepén úgy is lesz, és akkor egybe elénekeljük, hogy aki nem tudja a szöveget, az meg álljon hátrébb, hát most ne arra úgy jöttem, de ilyen. Neked ezek én a foglalkozók, ez nagyon ügyes dolog ez a

0: Köszönjük szépen! Bratigán Gábor, a csodálatos!
1: És engedjétek meg, hogy bemutassam a többieket is, ha már egyszer így alakult. Császári Gergő, aki tavaly is itt volt már velünk. A zenekar utolsó dobosa Mihály Kábel. A zenekar első és utolsó billentyűse Diósi Ákos, aki titokban Dezső is. A zenekar névadó, nem akarom mondani, hogy címer állata, hanem... Mi vagy te? Madar? Címer? Igen, a zenekar kabala állata, Kispál András. Ez volt. A csodálatos. Most mi van, ez nem jó? Most te is mondhatsz valami csúnyát rám, na.
2: Megalóvasi.
1: Azt hittem végre azt mondja, hogy szép vagyok és okos. De hát úgyis háttérben mindig ezt mondja egyébként. Köszönjük szépen nektek, köszönjük, hogy velünk voltatok. Vigyázzatok magatokra a ma este folyamán. És természetesen érezzétek jól magatokat. Nem csak a Visingon Orfűn, hanem úgy egyébként is, amerre jártok. Sziasztok!

Köszönjük szépen, jövőre már nem fogunk ilyen mélyen meghajolni, mert most már kopaszodunk. Szevasztok, köszönjük. És hogyha megengeditek nekünk, akkor hát ugye a zsákmány alatt az egy ilyen kakuktojás volt, de azért mi mindenképpen kitaláltuk már előre, hogy mi legyen az utolsó dal. Font azért, mert ugye a zenekar két meghatározó embere muzsikál benne. Dió és Andriska. Úgyhogy most akkor jöjjön egy dal, aminek az eredeti klipjét is itt levetítjük, mert ezt szeretjük. De mi vagyunk rajta, meg azok a gyerekeink, akik akkor már megvoltak. Amikor ez a klip készült.

Többiek. Úristen, van egy dudás ember, azt nem akarjátok, hogy dudázzon? Miért ne? Hát gyere dudál, ha engedjétek már, hadd dudázzon. Köszönjük szépen, úgy látom, hogy...

Köszönjük szépen, most pedig egy új szám következik, amely a túlélést hivatott biztosítani. Tudjátok, hogy minden ember nagyjából úgy működik, mint a patkányok, nem kell hozzá semmi más, hogy túléljünk mindent, csak az, hogy azt higgyük, hogy akik körülöttünk vannak, vagy akik nem a legjobb barátaink, és nem annyira sajnáljuk őket, ők már szerintem.

tenger felé, a Kispál és a Borsz pedig a Budapest Parkba mennek május 9-én. A zenekar elhozza az elmúlt közel 40 év legnagyobb slágereit. Gyere újra és naposz holddal! Kispál és a Borsz, május 9, Budapest Park. Jegyek Budapest Parkban.

Van egy beszorult mondat, egy kurvára beszorult mondat bennem. Egy jó néhány honfitársam által osztott személyes vélemény. Senki sem megy felfele ezen a lépcsőn, úgy ahogy éppen én.